0: A járóerősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézet 1978-ban fejlesztette ki a pilledózis mérőt. Ez volt az első fedélzeten is kiolvasható sugárzásmérőeszköz, amelyet űrrepülése során Farkas Bertalan is használt. A pillét a mai napig használják a nemzetközi űrállomáson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Óbudai Városnéző Pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Duna híd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkőbarlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Seres Rezső a Szomorú Vasárnap című dal a halhatatlan szerzőjének miniszobrát a Kispipa vendéglő falán helyezte el a szobrász Kolotkó Mihály. Seres utolsó éveiben éttermi zongoristaként itt kereste a kenyerét, és nem messze innen a Dobutca 46/B számú házban született. Kolotkó egy pipa alakú domborművön jeleníti meg a komponistát. A pipából felszálló füst a wifi logó formáját ölti, szemléletesen utalva arra, hogy a Szomorú Vasárnap dallamát az egész világon ismerik, és az internetnek köszönhetően számtalan feldolgozásban, előadásban bárki meghallgathatja és megnézheti. Seres Rezső 1932-ben szerezte a Szomorú Vasárnap zenéjét. A hozzáírt dalszöveg érzékletesen mutatja be a meghalt kedves, pótolhatatlan hiánya miatti kétségbeesést, és a vágyakozást a túlvilági találkozás iránt. Az első felvétel 1935-ben készült el, és rövid idő elteltével híres, hírhet lett Magyarországon és külföldön egyaránt. A slágert az öngyilkosok himnuszának nevezték, mivel elterjedt a hír, hogy az életüknek önkezükkel véget vetők mellett sokszor találták meg a dalkottáját. Bizonyára előfordulhatott ilyen eset, hihetőbb azonban az a verzió, hogy egy ügyes marketingfogásról volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghezvitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Ma a napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és Savoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn hajnalig továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Ma reggel 8 órától lezárják az Andrássy út szervíz útját a Csengeri utcánál rendezvény miatt, illetve várhatóan délután 2:30-tól lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között. Ekkor 15 órától a 105-ös és a 210-es B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy tovább tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. A kormánnyal való megegyezésben bízik a főpolgármester, és szó lesz arról is, hogy létrehozhatják a 13. kerület legnagyobb parkját a Dunaparton.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Minden érintett részvételével egyeztetést folytatott a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezését végző kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a kínai magyar beruházó vegyes vállalat és a MÁV vezetőivel, illetve a vasúti hatóság illetékeseivel a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a vonalon nyár óta folyamatosan zajlanak a legszigorúbb biztonsági ellenőrzések. A tesztek során felvetődtek kisebb problémák és hibák, ezek kijavítása többségében megtörtént. Ennek fényében a következő lépés az, hogy október 3-án és 4-én egy teljes terhelést modellező tesztet végeznek, azaz ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezett megindításáról szóló végső döntés a teszt lezárulta és eredményeinek érték után születhet meg. Vitézi Dávid nemrég arról tájékoztatott, hogy csak azt követően lehetséges a forgalom megindulása, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, és a biztonsági tesztek is megfelelő eredménnyel zárulnak. Addig pedig ígérete szerint mindent kommunikálnak a beruházás állásáról, az utasforgalom elindulását tekintve kritikus, Európában még nem használt, de Kínában már régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, de abban szoftver problémákat találtak, a hibákat pedig javítani kell. Úgy tűnik a javítás azóta megtörtént. Vitézi Dávid posztjában azt írta, hogy a vonatbefolyásoló rendszerben a legalaposabb tesztelés során sem vetődött fel biztonságkritikus hiba. Budapest most még fizetőképes, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, heteken belül megállapodásra kell jutni a kormánnyal, mondta Karácsony Gergely a Trend FM napvendége című műsorában. A főpolgármester szerint a tárgyalásokon szeptember végén, legkésőbb október elején el kell jutni a megoldásig. Miközben a város pénzügyei a szakadék szélén vannak, az uniós források megnyílása miatt közlekedési és köztérfejlesztési dömping kezdődhet. Karácsony Gergely szerint ez hosszabb távon jó hír, rövid távon viszont komoly fennakadásokat okozhat, mert több korábban feltorlódott projektet 2029-ig, illetve 2030-ig be kell fejezni. Arra a kérdésre, hogy mennyin áll jelenleg a fővárosi kassza, Karácsony azt válaszolta, dermesztő számot fog mondani, úgy fogalmazott, most mínusz 67-68 milliárd forintnál tartanak. A főpolgármester magyarázata szerint Budapest likviditása azért is szélsőségesen feszített, mert a város főbevétele, a helyi iparűzési adó az év két pontján folyik be nagyobb összegekben. A főváros az iparűzési adó mintegy 54%-ából gazdálkodik, miközben parkolási és idegenforgalmi bevételen nincs, ezek jellemzően a kerületeknél, illetve részben az államnál jelennek meg. A két nagyobb adóbevételi időpont között a város folyószámlahitelből finanszírozza a működését. A szeptember végén, október elején érkező iparűzési adóból a városvezető szerint vissza tudják fizetni a folyószámlahitelt és a közlekedési cégek nyári likviditását biztosító kölcsönöket, ám ezzel lényegében el is fogy a pénz. Karácsony Gergely azt mondta, kifizetik az összes évközbeni adósságokat, és akkor a nullánál a főváros, de ez azt jelenti, hogy nincs több pénze Budapestnek. A város és közlekedési cégei bankok felé fennálló adósságát a főpolgármester nagyságrendileg 100 milliárd forintra tette. Elmondása szerint az idei iparűzési adóbevétel valamivel a tavalyi alatt maradhat, mert az előző kormány több nagyvállalatnak, köztük kaszinóknak és a Szerencsejáték ZRT-nek kedvezményt adott.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és Szavoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn hajnalig továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Ma reggel 8 órától lezárják az Andrássy út szervíz útját a Csengeri utcánál rendezvény miatt, illetve várhatóan délután 14:30-tól lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között. Ekkor 15 órától a 105-ös és a 210-es B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Létrehozhatják a 13. kerület legnagyobb parkját a Dunaparton. A 3,6 hektáros terület az E.ON sporttelettől délre a Dráva utcáig tartó, illetve a Néphürdő utca és a Duna közti sávtelkeit foglalja magában. Az új közpark területén jelenleg 3 önkormányzati tulajdonú építési telek van, ezeket közhasználatú zöld felületté alakítják. A kerület számára nem új keletű, hogy alulhasznosított, elhanyagolt vagy korábban parkolóként, ipari területként használt területeken alakítanak ki új parkot, ilyen a Vizafogó Ökopark, a Rokolya Park és a Turzó Park is. A Vizafogó Dunaparti részén lévő fejlesztési terület 9 különböző telekből áll, 3 telek önkormányzati tulajdonú építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút és 1 az E.ON tulajdonában lévő mintegy 14 ezer négyzetméteres terület olvasható az önkormányzat oldalán. A kerület vezetése a lakosság véleményére is kíváncsi, így október 15-éig mindenki elmondhatja, milyen funkciókat szeretne látni a területen. A beérkezett ötletek alapján készítik el a koncepciótervet, amit ismét véleményezhetnek majd a környékbeliek. Elsődleges cél a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása, így új fákat és növényeket telepítenek majd, de a szabadtéri kondipark, a vizes játszótér, a sportpályák, valamint egy rendezvényhelyszín létrehozása is felvetődött már. A végleges tervek elkészítése a koncepcióterv lakossági véleményezése után indulhat, így a park legkorábban 2028 végére készülhet el.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentes és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű. Zuglóban lehet átszállni a tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton lenn a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akar cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze októberben Budapesten. Kiderült, merre vándorolnak a magyarok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy érkezik a legelső csíz Budapest.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nemzetközi futómezőny gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtcélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 ezeren neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suliváltó. Az 1 kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a fővárost, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futó ünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajt válogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményi Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajt mostra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajt mostra 2026. évi sajtját.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, Nagy Levente lett a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke, írja az Airportál a cég információs adatbázisban megjelent adatok alapján. A testületbe két új tag is érkezett, Sirály Katalina, közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi Tóth Gábor, aki több évtizedes repülőtér üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. Nagy Levente korábban a fővárosi és az országos közlekedésben is, illetve a turizmusban dolgozott, tanácsadói és vezető pozíció. Tanácsadói és vezetői pozíciókban. 2024. októberétől 2026. júniusáig a Hungarokontrol vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezet átalakítási projektet vezetett. Június óta a szakember Vitézi Dávid főtanácsadója. Sirály Katalin korábban ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott. Somogyi Tóth pedig 1979-ben kezdett dolgozni Ferihegyen, a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóságnál több vezetői tisztséget betöltött, 1999 és 2001 között megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport megalakulása után 2010-ig forgalmi igazgatóként dolgozott, a Marév megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. 2015-től a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ ügyvezetője. A vezetőváltással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté, Guller Zoltán és Parrag László igazgatósági tagsága. Lóga a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára 2024 óta vezette a testületet, Guller korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Parrag pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A testület tagja maradt Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025. októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta. Egyébként a magyar állam 2024. júniusában szerzett 80%-os tulajdonrészt a Budapest Airportban, míg a fennmaradó 20%-ot a francia Vinci Airports vásárolta meg, amely az üzemeltetési jogokat is megkapta. A tranzakció vételára 3,1 milliárd euró volt, a visszavásárlást követően az igazgatóság teljes összetételét lecserélték.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kiderült, merre vándorolnak a magyarok. Több mint 226 ezer ember költözött el lakhelyéről állandó jelleggel az országon belül 2025-ben. Ez elmarad a 2024-es 242 ezer feletti számtól. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ennél alacsonyabb csak egyszer 2023-ban volt a belső vándorlás 2015 óta. A Covidot követő csúcson 2021-ben több mint 300 ezer állandó költözést regisztrált a KSH. Szakértők szerint a csökkenő belső vándorlás részben az Otthon Start program eredménye lehet, a kedvezményes hitelnek köszönhetően ugyanis sokan akár drágább lakóhelyükön is megtalálhatták számításokat, emellett általában a nagyvárosokon kívüli vidéki piac is látványosan élénkült, a kínálat pedig bővült. A legtöbben Pest megyébe költöztek, több mint 41 ezeren, míg Budapestre 25.500 költözőt regisztráltak. A belső vándorlás nagyjából felét a megyén belüli költözés adta tavaly is, ha ezt levonjuk a teljes belső vándorlásból, akkor 115 ezeren költöztek az országon belül másik megyébe. A legtöbben, 26 ezeren Pest megyét választották új lakóhelyüknek, de alig maradt el tőle Budapest, ahová 25.500-an költöztek az ország más részeiből. A teljes belső vándorlás bő negyede a főváros és közvetlen környezete felé irányult, ha pedig nem számolunk a megyén belüli költözéssel, akkor majdnem minden második magyar a központi régióba költözött. A fővárost és Pest megyét leszámítva Fejér megyébe költöztek újonnan a legtöbben, több mint 6 ezeren, utána Győr-Moson-Sopron megye áll 4700 beköltözővel, majd Bács-Kiskun megye következik 4500 fővel. Még teljesebb képet kapunk, ha a beköltözést és elköltözést a megyék népességének arányában vizsgáljuk. Eszerint Pest megyében a népesség 2%-a költözött be kívülről, Budapest esetében ez az arány 1,5% volt, a dobogó harmadik helyére pedig Fejér megye került 1,4%-kal. A megyén kívüli elköltözésben a főváros volt a legaktívabb 1,8%-kal, Pest megye esetében ez 1,5%-ot tett ki, a harmadik helyre pedig Heves, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye került holt versenyben 1,3%-kal. A legkisebb arányú Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyék esetében volt a beköltözés, mindkét esetben a népesség 0,6%-át tette ki, míg a harmadik helyen Baranya és Csongrád-Csanád megyék állnak 0,7%-kal. A megyén kívülre költözés aránya a legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron megyében volt, ahonnan a lakosság 0,7%-a költözött el, Vas, Baranya és Csongrád-Csanád megyék esetében pedig 0,8% volt ez az arány. A KSH által közölt statisztikából egy részletes kerettáblát is össze lehet rakni, hogy az egyes megyékből hányan költöztek az ország más területeire. Ebben is vannak érdekességek, Budapestre például a beköltözők 38%-a Pest megyéből érkezett, de a folyamat az ellenkező irányba is jelentős volt, mivel Pest megyébe költözők 63%-a a fővárosból tette át lakóhelyét. A nagyobb országot átölelő vándorlásra sokkal kisebb az esély, alig költöztek például a Dunántúli megyékből Nógrád vagy Heves megyékbe. A Balaton vonzerejét mutatja viszont, hogy mind Veszprém, mind Somogy megyébe a tavaly beköltözők negyede a fővárosból érkezett. Ugyanakkor a legolcsóbb Nógrád megyébe is 29%-ban budapesti lakosok érkeztek újonnan. Elemzők szerint tehát még mindig erős a főváros és környéke vonzereje, a munkalehetőségek és az elérhető jövedelmek elsősorban az ország szegényebb megyéiből csábítják a beköltözőket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukov Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL Bubi rendszerébe. Augusztusban élénkült a lakáspiaci kereslet, és beszámolok arról is, hogy Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jó hír azoknak, akik két keréken fedeznék fel Budapestet. Szeptember 15-én több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL Bubi rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban még több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat. Ráadásul sok területen az eddiginél jóval sűrűbbé vált a hálózat. A fejlesztés különösen érdekes lehet a Budapestre látogató turistáknak, hiszen a MOL Bubi egyre kényelmesebb alternatívát jelenthet a rövidebb városi utakhoz. Egy múzeum, egy étterem, egy látnivaló vagy akár egy dunaparti sétahely között sokszor egyszerűbb lehet bringával közlekedni, mint autóval vagy tömegközlekedéssel. A változás egyik legnagyobb előnye a sűrűbb állomáshálózat. Korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két MOL Bubi pont között, most viszont számos helyen akár 100-150 méterenként is találhatunk olyan állomást, ahol közbringát vehetünk fel vagy adhatunk le. Turistaként ez különösen praktikus, nem feltétlenül kell hosszabb kerülőt tennünk azért, hogy találjunk egy hivatalos Bubi állomást. A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint a bővítésnek ezzel még nincs vége. 2027 elejére több mint 1100 helyszínen lehet majd MOL Bubi kerékpárt felvenni és leadni Budapesten. Egyébként a közbringa könnyen kombinálható Budapest tömegközlekedésével, a Budapesti Közlekedési Központ a megszokott mikromobilitási szolgáltatásokat kifejezetten olyan közlekedési lehetőségként mutatja be, amelyekkel akár egy közösségi közlekedési megállóig is eljuthatunk.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A nyári mélypont után augusztusban valamelyest élénkült a lakáspiaci kereslet, a forgalomban azonban egyelőre nem látszik fordulat, derül ki a Dunahaus augusztusi lakáspiaci jelentéséből. A társaság keresletindexe a júliusi 64 pontról 68 pontra emelkedett, miközben becslésük szerint augusztusban 8077 lakó ingatlan cserélt gazdát. Ez 13%-kal kevesebb a júliusi értéknél. Az éves összevetésben látható jelentős visszaesés talán felesleges kiemelni, hiszen 2025. augusztusában az Otthon Start program indulása előtt rendkívüli aktivitás alakult ki a lakáspiacon. A legnagyobb változás az egyes térségek közti különbségekben látható. A budapesti használt téglalakások átlagos négyzetméter ára Budán 1,6 millió, a belvárosban 1,4 millió, Pesten pedig 1,1 millió forint volt. Pesten éves alapon még 10%-kal, Budán viszont már csak 4%-kal emelkedtek az árak. A belvárosban eközben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Egészen másképp rajzolódik ki vidéken. A nyugat-magyarországi téglalakások négyzetméter ára egy év alatt 23, a kelet-magyarországiaké 15%-kal nőtt. A kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulást mért a Dunahaus. Vagyis a korábban olcsóbb ingatlan piacok tovább zárkoznak fel, miközben Budapest legdrágább részein kifulladni látszik a korábbi áremelkedés. A lassulást az értékesítési idők is mutatják, a budai panellakások átlagosan 90, a pestiek 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakásoknál Pesten már 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken még hosszabb ideig kell várni, keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napig voltak a piacon a téglalakások. A hosszabb várakozás nagyobb alkupozíciót is ad a vevőknek, vidéken a téglalakások adásvételei jellemzően 6-7%-os árengedménnyel zárultak, Budapesten pedig 4% körüli volt az alkó. Az őszi lakáspiac úgy indul, hogy a kereslet már kimozdult a nyári mélypontról, de ez egyelőre nem jelent több tranzakciót. A hosszabb értékesítési idő és az egyre nagyobb alkú miatt ráadásul felértékelődhet a megfelelő induló ár. A túlárazott lakásoknak egyre nehezebb dolguk lehet a piacon. Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján. 30 országban, valamint azok fővárosaiban vizsgálta a Greenpeace, mennyire megfizethetők és elérhetők a tömegközlekedési jegyek és bérletek. A szervezet a jobbak közé sorolja a magyar helyzetet, legyen szó akár az országos összehasonlításról, akár a fővárosokról. A 30 ország közül az Európai Unió 27 tagja, valamint Nagy-Britannia, Svájc és Norvégia került föl a felmérésbe, Magyarország a 6. helyre került, ami 2 helynyi javítása a legutóbbi 2023-as elemzés óta. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ország bérleteket, amelyek már a 3 évvel ezelőtti jelentés kiadásakor is léteztek, nem csak megtartották, hanem azóta érvényesítették több város köztük Budapest tömegközlekedésén is. A lehetséges 100 pontból 60-at adtak Magyarországnak, ezzel csak Luxemburg, Málta, Szlovénia, Ausztria és Németország előzött a listán. A magyar helyzetet az rontja, hogy a 30 megvizsgált ország közül nálunk a legmagasabb 27%-os a jegyek és bérletek áfa tartalma. Azzal, hogy 2024-ben csökkentették a bérletek árait, Budapest azon 4 európai főváros közé került, ahol most olcsóbb a tömegközlekedési bérlet, mint 2023-ban volt. A lehetséges maximális pontszámot kapta a magyar főváros a közösségi közlekedés szociális kedvezményeiért is, összességében a 100 elérhető pontból 83,9-et szerzett meg. A fővárosok listájának első helyén Tallinn, Luxemburg és Valletta állnak, az ész fővárosban a helyi lakosok számára teljesen ingyenes a tömegközlekedés, Máltán egy 25 euró egyszeri díjért kiváltható kártya tulajdonosai utazhatnak a legtöbb járaton ingyen, Luxemburgban pedig az egész országban nem kell fizetni a tömegközlekedésért, így természetesen a fővárosban sem.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A közösségi oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elő terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus programban, így már az őszi fél évben is külföldi egyetemeken tanulhatnak a magyar hallgatók, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a közmédiában. Ehhez újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, és módosítani kellett a szervezeti és működési szabályzatokat. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, ez 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díj eltörlését kéri a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A felhívás szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, Németh Borbálát, a klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta és pszichodráma vezető jelölt, valamint dr. Unoka Zsoltot, aki pszichiáter, pszichoterapeuta és sématerápia kiképző. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek!
2: Szervusztok, köszöntjük mi is a hallgatókat sok szeretettel!
1: De most azért már a pozíciókból ítélve, ugye nyilvánvalóan arról lesz szó a mai műsorban, hogy ez alapvetően, hogy mit tehetünk azért, hogy jól legyünk, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen nehézségekkel találkozunk az életünkben, és ezen én egy kicsit itt eltöprengtem, mielőtt jöttetek, és az jutott eszembe, hogy az ember annyira szeretne rálátni saját magára, saját működésére, de hogy azért ebben erőteljesen gátolt. Tehát, hogy amikor küzdünk bizonyos elakadásokkal az életünk során, vagy akár pszichoszomatikus tünetekkel, bármivel, akkor jó lenne, ha tudnánk a forgatókönyvet, jó lenne, ha tudnánk azt, hogy mi zajlik bennünk, és mit tehetünk ezért. Mm. Tehát mit gondoltok, hogy hová érdemes leásni, vagy hol kezdődik mindez? Ez egyfajta tudatosságot jelent önmagunkra? Eljuthatunk mi saját magunk egy bizonyos szintre?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt van, aki önindította, önismereti szándéktól vezérelve megy el egy pszichoterápiába, vagy szeretne jobban rálátni a saját működésére, de általában valamilyen szenvedés, nyomás visz el bennünket, hogy valamivel küzdünk az életben, vagy akár önbizalomhiánnyal, vagy önértékelési nehézségekkel, vagy pszichoszomatikus testi tünetekkel, amiből nem találunk kiutat, és ilyen módon keressünk valami fajta segítséget, hiszen tudatosan és tudattalanul egyaránt működő lények vagyunk mi emberek, és sokszor a saját vakfoltjainkra önállóan nem tudunk rálátni. Kapcsolati lények vagyunk, és igazából kapcsolatokban tudunk hatékonyan fejlődni. A pszichoterápia ezt alkalmazza akár az egyéni, akár a csoportos munkafolyamat során, hogy reflektív munkamódban kapcsolódunk egymáshoz, és beszélgetünk, ahogy itt most mi is elkezdünk beszélgetni. Ezt egy nagyon fontos műfajnak tartjuk mi ketten a Zsolttal.
1: Mármint a beszélgetést.
3: Így van. Másrészt pedig, amikor meg akarjuk érteni magunkat, azzal is tisztába kell lennünk, hogy egy ilyen kapcsolati infrastruktúra hozott létre minket. Tehát a gyerekkori család, a családnak a felmenői több generáción át már elkezdtek valamilyen irányba sodródni, ami egyfajta ilyen nehézséget jelentett a felmenőknek, és az hat a gyereknevelésre, és aztán az a struktúra, bölcsőde, óvoda és iskolai hatások, amik érik a gyereket, és hogy ezek a hatások olyanok, hogy úgy szerveződnek, hogy támogatóak és önbecsülést fokozóak és készségeket nyújtóak, vagy a hiányzó készségeket kiegészítőek, és akkor valaki vagy egy ilyenbe van beleágyazva, és ha bajba kerül, akkor a megfelelő emberek belépnek és segítik őt, akár az önismeretében kap reális visszajelzést, vagy ez egy teljesen töredezett társas világ, ahol bukdácsol az egyik rendszerből a másikba az egyén, és teljesen magára van hagyva, és belegabajodik valamilyen biológiai önstimuláló rendszerbe, elkezd inni, drogozni, magányos lesz, netez a helyet, hogy kapcsolódna, mert kikerült ebből a kapcsolati infrastruktúrámmal. És az önismeret nem csak az egyén önmagának az ismerete, hanem annak az egész szociális hálózatnak, ami őt létrehozta, annak az ismerete.
1: De hogy ez azt is vetetje, hogy azért mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mindannyian gyerekként, tehát mennyire függünk attól, hogy mit kapunk a családunktól, egyáltalán a társadalomtól.
3: Hát igen, tehát
2: Hát függő viszonyokban fejlődünk, tulajdonképpen magzatkorunktól kezdve a jelen pillanatig rengetegféle kapcsolati élmény történik velünk, ami meghatározza a saját viszonyulásunkat a világunkhoz, és amit a Zsolt kinyitott, hogy van egy csomó transzgenerációs hatás is. Ahhoz én szeretném hozzátenni, hogy hát nem csak a szenvedés motiválhat bennünket változásra, hanem akár hogyha valami hiányzik az életünkből, és úgy érezzük, hogy keresésben vagyunk, akár hogyha valamilyen vágyunk bontakozó félben van, valami felé törekszünk, valamilyen cél születik meg bennünk, valamilyen irányban szeretnénk változni, és pszichoterápiában nagy, tehát hogy például a családunkban örökölhetünk különféle mintákat, de egy szülő az mindig mindent ad, jót és rosszat egyaránt, és pszichoterápiában arra is lehetőség van, illetve például a csoportos módszereknél nagyon nagy ereje van annak, hogy rálátunk arra, amivel sokszor kevesebbet foglalkozunk, a saját erősségeinkre, az értékeinkre, és ezt nem csak felismerjük és megtanuljuk elfogadni, befogadni, értékelni magunkban, hanem képessé válunk arra, hogy ezeket tovább fejlesszük. Mert ami nehézség, az mindig szemeszúr, vagy az így előtérbe tud kerülni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos mondjuk a stabil önértékelés, vagy amivel engem sokszor megkeresnek, annak a vágya, hogy valaki egy autonóm, önálló, független lényé váljon, vagy egy jól működő kapcsolati lényé váljon, azhoz ezek nagyon fontos szempontok.
1: Köszönöm szépen. Még valami eszembe jutott, hogy olyan könnyen válaszolunk arra a kérdésre, hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzdünk viszonylag, de hogy milyen az jól lenni. Szóval, hogy ugye, hogy ez is olyan nehezen definiálható. Na de majd erre is visszatérünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy vajon hogyan lehet azt definiálni, hogy valaki jól van. Tehát, hogy az ember azt nem sűrűn mondja magáról, hogy nem tudom, most olyan jól vagyok, olyan boldog vagyok, eleget örülök, vagy nem is tudom. Mindig ennek az ellenkezője az, ami feltűnik.
2: Igen, ez egy ilyen kulturális séma is, legalábbis Budapesten. Ha megkérdezik, hogy vagy, akkor tulajdonképpen, ha nem panaszkodsz, akkor hülyének néznek, vagy beképzeltnek, de hogy...
3: Esetleg irigykedni kezdenek rád,
2: ezért az emberek mindig elmondják, hogy hány bajuk van, és nagyon kevésszer hallom azt, hogy vagy. Képzeld, arra vagyok ma büszke, hogy ezt és ezt elégtem, és fantasztikus dolgokat csináltam ma, és hogy imádom a gyerekeimet, akik most nem tudom, mit csinálnak. És hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan tudunk hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amelyekre büszkék vagyunk, örömet okoznak nekünk a saját emlékezeti adatbázisunkból. És ez azért egy ilyen tanulási, tanítási folyamat, ahogy a gyerekeknek a szülei rendszeresen megkérdezik, hogy mi történt veled, hogy vagy, és mikről beszélnek. És hogyha egy ilyen panaszkultúra van otthon, meg a hibák keresése, akkor társasan az embernek az emlék előhívási rendszere és egy ilyen társas rendszer olyan emlékeket hívok elő, amiről tudom, hogy másokat érdekel. És hogyha másokat az érdekli, hogy mi bajom van, meg mit rontottam el, akkor ha megkérdezik, hogy vagyok, akkor ezeket fogom önkéntelenül felsorolni. És ezt át lehet állítani arra, hogy milyen jó dolog történt. Tehát ez terápiában, ez egy külön folyamat, és a páciensek meglepődnek, hogy jé, ennyi jó dolog történt ma velem, vagy a múltamban van ilyen pázi feladat, hogy gyűjtsön olyan emlékeket, amelyek
3: erőforrások
2: szólnak, hogy erőforrások, uh-huh. vagy hogy milyen szükségleteik elégültek ki. És a jólétnek az egyik ilyen sématerápiás definíciója az, hogy valamilyen alapérzelmi szükségem, kötődés, önállóság, kompetencia, az érzelmek szabad kifejezése, játékosság, stb. Az kielégült.
1: Akkor valahogy ezt a láncolatot azért meg lehet szakítani.
2: Meg lehet, igen.
1: Említetted az előbb, hogy amikor valakivel találkozunk, és megkérdezi, hogy hogy vagyunk, akkor az ember elkezdi felsorolni azt, hogy mi minden szörnyűség történt vele, és hogy tulajdonképpen ezt valahogy ebben a társadalomban így illik. Tehát, hogy nem?

0: vagy nem tudom, szóval én ezt tapasztaltam, vagy hogyha a másik valami rosszat mond, valami negatív mond, akkor nekem is illik valami hasonló, tehát mondhatom azt, hogy figyelj, én több volt, én most éppen jól vagyok, mert akkor azt hogyan tehetném meg? Szóval ezzel mit lehet kezdeni, vagy ez már egyfajta bevésődésnek, vagy sémának tekinthető?
1: Igen. Ez egy kulturális séma, ami fenntart egy rossz közérzetet.
0: Hát akkor tele vagyunk ilyenekkel.
1: Gazdagok vagyunk. Ebből a szempontból.
0: Voltaképpen hogyan lehet a sémát definiálni?
1: A sémát úgy lehet definiálni, hogy van valamilyen alapérzelmi szükségletem, hogy szeretném, hogy kötődjek, anyám vegyen föl, anyámnak sok a dolga, nem tud fölvenni, és azt mondja, hogy menjél be legózni a sarokba, kaptál legót, ne pofázz. És akkor én bennem kialakul egy olyan, hogyha felébred bennem a szükséglet, hogy de jó lenne kötődni, arra van egy tanult tapasztalatom, hogy ez kudarcba fog fulladni, és aztán ezt az előzetes tudást használja az agyunk, mert az agyunk egy ilyen jósló gép, hogy megjósolja, hogy mit várhatok. És amikor elmegyek egy randira, és érzem, hogy de jó lenne, ha átölelne, és én meg, de jó lenne megmondani, hogy szeretem, akkor az agyam jósolja, hogy hát meg ne próbáld, mert úgyis ellök és elutasít. Így működik a séma.
0: De te erősen gátló hatással van ránk, illetve elszakít a jelentől.
1: Abszolút elszakít a jelentől, a múltba tart, és egy korábbi ugye ennek van a haszna, ami ha sokszor visszautasított anyám, akkor ez jó, hogyha belülről figyelmeztet az idegrendszerem, hogy ne ess még egyszer orra, vagy nem tudom, és akkor inkább elkerülöm. Akkor nincs az a nagy csalódás, de viszont a kielégülés az biztosítottan elmarad.
0: Meg ez akkor úgy van valahogy, ha jól értem, hogy egy bizonyos ideig véd engem ez az elképzelés, de hogy aztán, amikor felnövök, és erre már nincs szükség, mert mondjuk élhetnék szabadon, boldogan és a jelenben, akkor ez végül is erőteljesen gátol is falakat.
1: Igen, mert hogyha találkozom az, mit tudom én, fehér lovon érkező lovaggal, és ő azt mondja, hogy szeret, akkor én tudom, hogy biztos ez valami kamu. Mit meg akar dönteni pusztán? Hiszen engem nem szerethet, hiszen az agyam jelzi, hogy ez kizárt.
0: Na jó, de lehet ezzel dolgozni. Úgyhogy erről is beszélgetünk a folytatásban. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem, mindketten pszichoterapeuták.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Német Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ha az ember szeretne magán változtatni, egyáltalán szeretné, ha kevesebb nehézsége, elakadása lenne az életben, akkor mit tehet ezért saját maga? Tehát hogyan tudja mondjuk a helyzeteket jobban kezelni, hogyan tudja akár azt a gyökérokot megváltoztatni, ami mindennek a hátterében áll? Lehetséges ez?
2: Hát én azt gondolom, hogy rendkívül erőteljes módszerek léteznek arra, hogy önismeretet szerezzünk a világban. Ennek egyik műfaja a pszichoterápia, ami szintén rendkívül sokszínű iskolákkal bír. Én ebből a pszichodrámát és a integratív, imaginatív pszichoterápiát művelem, és hát ezek olyan erőteljes módszerek, amelyek pont abban segíthetnek nekünk, akik úgy érezzük, hogy esetleg elakadtunk, vagy valamivel kapcsolatban tehetetlenné válunk, hogy ebből a tehetetlenségből megértsük azt egyáltalán, hogy mi a probléma. Sokszor ez lehet az első lépés, mert nagyon sokszor ez nem nyilvánvaló kezdetben. Sokszor valaki mondjuk inkább valami szorongást, vagy levertséget, vagy depresszív hangulatot tapasztal, vagy mondjuk álmatlanságot, vagy testi tüneteket, és ezzel megy el orvoshoz, vagy éppen pszichológushoz, pszichiáterhez, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni pszichoterápiában. Mi dolgozunk akár például online ismeretterjesztő előadások tartásával is, amivel kifejezetten az a célunk, hogy egy nagyobb közönség számára is elérhetővé, megérthetővé és elérthetővé tehessük ezt a pszichoterápiás tudást, és olyan gyakorlatias módszereket ajánlunk, amit bárki azonnal alkalmazhat. Ilyenek a különféle naplómódszerek, vagy akár álomnaplózás, vagy kognitív viselkedés terápiás technikák, amiket nagyon hamar elsajátíthatunk és hasznosíthatunk. És hát pszichoterápiában pedig egy olyan folyamatba indulhatunk el, ahol az első lépés lehet az, hogy közösen megfogalmazzuk, hogy hol vagyunk, hol tartunk, mi vezetett idáig, tehát hasznos, nagyon fontos arra, hogy reflektáljunk arra, hogy mi van minden mögött, ezek mögött, az élményeink mögött, és sokszor a beszélgetés során sikerül összekapcsolni azt, hogy mi minden lehet mondjuk a kapcsolati működéseinkben, a kapcsolatainkban, a munkahelyi problémáink hátterében, vagy a gyereknevelésben nehézség. Sokszor ez egy homályfedés, kötfedés az első pár alkalom során realizálhatjuk azt közösen, hogy mire is szerződünk, mi lehet a terápiás terv, hogy hol tartunk éppen, és hová szeretnénk eljutni. Tehát ilyenkor van a közös célok megfogalmazása.
1: De önmagában a csoport az hogyan segíthet? Tehát egy másik ember az hogyan tud nekem abban segíteni, hogy én felismerjem azt, hogy mi az alapvető problémám?
2: Kicsit visszakapcsolódnék az előbbi kérdésedhez, a boldogsággal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy most már longitudinális, nagyon hosszú emberöltőket felülelő kutatások birtokában mondhatjuk azt, kijelenthetjük, hogy a legfontosabb az emberi boldogság szempontjából az a megtartó, elfogadó, biztonságos kapcsolatoknak a megléte, tehát hogy annyira milyen áthatja a működésünket a kapcsolatiság, hogy mi emberek egymást nélkül képtelenek vagyunk jól létezni, és egyéni folyamatban ugye ketten tudunk nagyon mélyre menni egy-egy témakörben. A csoport meg egy más minőségben tud támogató lenni az egyén számára. Amivel én foglalkozom csoportmódszert, azt pszichodrámának nevezik, amit Jacob Louis Moreno fejlesztett ki, ő ezt egy akcióorientált metódusnak tartotta, tehát egy ilyen cselekvéses és élmény alapú módszert kell elképzelni, ahol nem csak beszélünk egy konfliktusról, mert az is nagyon fontos, maga a beszélgetés, de az a kiindulási pont, hanem nagyon hamar egy csoportos kör közegben, természetesen biztonságos keretek mellett akcióba visszük, eljátsszuk, tehát egy élmény alapúság jöhet ilyen módon létre, és ebben a a pszichodrámának van egy úgynevezett mintha tere, egy ilyen mintha valósága, ahol bármi az emberi élmények hát végtelenségéből bármi megjeleníthető az ébrenléttől, az álomvilágon keresztül bármilyen élmény a csoporttagok segítségével, és ilyen módon aki részt vesz egy ilyen csoportban, az képes arra, hogy a saját élményeit szabadon megélhesse a csoportban, bármi is legyen az ő élménye. Ez kitehető legyen, és közösen együtt rá tudjunk erre tekinteni, és ráadásul, ahogy ezt kitesszük, hogy a csoporttagok is részt vesznek ebben, nem csak arra van lehetőség, hogy ezt átélje, hanem hogy külső nézőpontokat próbáljon ki, más személyek, például fontos személyek, vagy saját belső élményeinek a helyéből tekintsen rá más nézőpontból egy adott helyzete, belső hangokat kipróbáljon, megjelenítsen, tükörből rá tekintsen, nagyon sokféle módszer segíti mindezt, és ami talán a legfontosabb, hogy végül gyakran ezek ilyen érzelmileg nagyon mély katartikus élmények is lehetnek, új szerepeket lehet kipróbálni, és új működésmódokat lehet kifejleszteni egy ilyen folyamatban. Ilyen módon ez a csoport nem is egy közönség ott a résztvevő számára, hanem egy kapcsolati és társas tanulási térré válik ez az egész rendszer, és a végén pedig mindezekre reflektálunk. Hát így lehet ezt elképzelni.
3: És talán még az egy nagy ereje a csoportnak, hogy a lelki problémák mind izolálják az embert, elkülönítik a többiektől, és itt a csoportban az, hogy a csoport tagok az ő belső világát megjelenítik, játszanak vele, megtartják, ezt a legmélyebb magányosságot, ami a legsúlyosabb patológia most a 21. században, ezt radikálisan feloldja és megszünteti ez a csoportélmény.
2: Igen, tehát mindenfajta egyébként pszichoterápiás módszertől függetlenül egy ilyen biztonságos csoportban az ember számára megélhetővé válik az, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, hirtelen rádöbbenünk, hogy bár külsőre lehet nagyon különbözőek vagyunk, de kicsit mélyre ásunk, akkor nagyon sok hasonlóságot tapasztalunk az életünkben, és ami a nehézségünk, amivel esetleg szégyenbe vagyunk, azt mások ugyanúgy tapasztalják. Innentől kezdve ementén is lehet kapcsolódni és megértést nyerni, úgyhogy ez egy óriási oldás ennek a terhén. Azon kívül természetes hatótényezője a csoportos működésnek egyfajta remény felkeltése a csoport résztvevőiben, hogy látom, hogy mások hogyan dolgoznak magukon, és ez hát mintát ad nekem, inspirál arra, hogy én is tegyek azért, hogy szabadon megjelenítsem azt, ami bennem van, és már talán nem is olyan tűnik olyan veszélyesnek, egyre biztonságosabb élményé válik mindez.
1: Ez lehetséges, hogy a sémákat is lehet a pszichodráma keretein belül oldani? Vagy dolgozni vele?
2: Hát igen, lehetséges. Mi ezt kipróbáltuk, erre tettünk egy kísérletet pár évvel ezelőtt Zsolta, mivel különböző módszerekből érkeztünk, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a mi tudásunkat hogyan tudjuk, bár mind a kettő teljesen komplex, akreditált módszerről lévén szó, mégis hogyan tudjuk a tudásunkat összetenni egy közös csoport érdekében, hogy ott még tovább mélyítsük, és még hatékonyabbá tegyük ott a résztvevőink számára az élményt, és hát azt tapasztaltuk, hogy sok minden eltérő, de a célok azok ugyanazok, és bár az eszköz használat eltérő, ezeket jól tudjuk integrálni, tehát a sématerápiában például ilyen térképként megmutatható, és ez egy nagyon nagy erőforrás a sématerápiás szemléletnek, hogy kitehető az érintett elé az, hogy ő miben van. Ezt dramatikus módon színpadra is tudjuk állítani a dráma eszközeivel, és különféle dramatikus technikákkal megszólaltathatóakká válnak, és szerepeltethetőekké válnak ezek a résztvevők, vagy én részek, és fontos személyek az életünkben.
1: Na, akkor innen folytatjuk tovább, ez egyre izgalmasabb. Pláne, hogyha az ember arra gondol, hogy nagyon sokat segíthet, vagy legalábbis jelentős lépéseket érhetünk el abban, hogy egyszerűen az életünket jobban éljük, akkor pedig azt hiszem, hogy erről bőven érdemes beszélni. Jövünk is vissza. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Az előbb egy olyan helyzetről, vagy módszerről, pszichológiai módszerről beszélgettünk, ahol talán a sémákat pszichodramatikus módszerekkel próbáljátok meg feldolgozni. Ugye? Jól értettem?
2: Igen.
1: Hogyan történik mindez? Tehát, hogy gyakorlatban mondjuk, tehát már ott kezdődik azt hiszem a dolog, hogy kik kerülnek egy csoportba, tehát, hogy ti ezt szakmailag felméritek, megállapítjátok, hogy hogyan jó az egymáshoz való összhangviszony, vagy pedig ez teljesen spontán módon alakul?
3: Nem, hát általában
2: mondjam.
3: Hát van egy, kiteszünk egy csoporthirdetést, megszervezzük a csoportnak a feltételeit, és arra bejelentkezőkkel végzünk egy első interjút, tehát van egy megismerkedős beszélgetés tulajdonképpen, amiben átbeszéljük, hogy ki mivel szeretne dolgozni, vagy hova akar eljutni, mi a vágya. Ez a csoport, és beszélünk arról is, hogy mi hogyan dolgozunk, kik vagyunk, mi a munkamódunk, és aztán eleinte vannak úgynevezett próba alkalmak, amikor minden résztvevő kipróbálhatja magának a csoportot. Hasznos, hogyha ismerősök, vagy párok, vagy családtagok egyszerre nem kerülnek be egy ilyen csoportba, mert inkább érdemes mindenkinek egy elsőre neutrális környezetben, ismeretlen környezetben indulnia. Úgyhogy ez az első alkalmak során kiszokott hamar derülni, és az is, hogy kinek való ez a csoport, vagy ki az, aki szívesen elköteleződne egy hosszabb folyamatra. Ez általában a második alkalomra megtörténik, és akkor kérjük mindenkinek az elköteleződését egy hosszabb folyamatra, hogy akinek tetszik a módszer, és tetszünk mi is, az velünk tarthat ezen a izgalmas utazásom.
2: És ugye még ez egy kritérium, hogy mivel ez egy csoportmódszer, olyan emberek, akiknek olyan súlyos egyéni problémái van, vagy problémája van, amely miatt ő a csoport közös munkáját nem tudná elősegíteni, és a csoport okozta stressz, az őt annyira megviselné, hogy neki nem tenne jót, vagy hogy erre a stresszre adott reakció bizonyos embereknél az, hogy támadó lesz, vagy kiterebélyesedik a szociális térbe, és ezáltal ellehetetleníti a közös munkát, hogy nekik inkább ilyen egyéni terápiás kezeléseket javaslunk, és hogy mi az integráció, hogy működik a séma, meg a pszichodráma együtt. Arról még egy dolgot el kell mondani a séma elméletről, hogy nem csak sémákkal foglalkozunk, hanem van egy olyan jelenség, amit séma módoknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy az ember különféle én állapotok között átdöccen, hogy egyszer baromira szomorú vagyok, mert megbántottak, aztán, vagy megszégyenültem, aztán dühbe jövök, hogy a másik mit képzel, hogy megszégyenült, aztán belülről megszólal bennem a hang, hogy mi van, hogyha emiatt elhagy, és te egy dühöngő hülye vagy, nem érdemled meg a párodat, és akkor belülről kezdem elszídni magam. Ez olyan feszültséget okoz, hogy vagy iszom, vagy valamilyen szerrel letompítom magam, vagy elkerülöm a páromat, hogy ne is legyen kapcsolódási probléma, vagy még inkább bántalmazom őt, és ezek a különféle megküzdési módok, érzelmi állapotok, és ilyen önreflexiós állapot, mikor magunkat kritizáljuk, vagy dicsérjük, ezeket ebbe a modellbe séma módoknak nevezik, és akkor itt jön össze a pszichodráma, mert az embernek ezeket a pillanatról pillanatra gyorsan változó én állapotait ki tudjuk rakni úgy, hogy a csoporttagok eljátsszák az ő belső világát, és ezáltal, hogyha ő ezt látja kívülről, akkor így hirtelen így nagyon erősen megemelkedik az a képesség, amit a pszichoterápiák egyik nagy eredménye, az önreflexió. A reflexió az a tükröződés, az olyan, mintha egy tükörbe látnám magam, ez az önreflexió, hogy képes vagyok magamra rátekinteni. És ezt megsegíti a csoport úgy, hogy ők eljátsszák az én belső világomat, és én megmutatom mindegyik részt, hogy hogy játsszák, de utána az egészet én tudom kívülről nézni, és el tudok gondolkozni azon, hogy mind kéne változtatni. Lehet, hogy ez jobb lenne, ebből kevesebb kéne, az nagyon árt, stb. Stb. És akkor ez egyrészt az egyén szempontjából egy nagyon nagy előrelépés, de másrészt a csoporttagok szempontjából pedig úgy előrelépés, hogy egy másik ember belső világába lenni, azt eljátszani, az iszonyan felfokozza az empátiás készségemet. És az együttérző készségemet, és látom, hogy mindezek mögött, a kellemetlen viselkedések mögött, hogy ő iszik, vagy kiabál, vagy félrevonul, duzzog, emögött ott van egy érző rész, aki megbántottak, és amögött ott van az ő szükséglete, hogy valójában mire lett volna szüksége. És hogyha mindenkinél el tudunk jutni idáig, ez a csoporttagoknak felfedezte azt a képességét, hogy otthon esetleg a társának nem a hülyeségeire reagál, hanem hogy miért vagy ilyen hülye, mire lenne szükséged, Sanyikám? Gyere, átölellek, vagy egy puszit. Ne a sört fogjad, hanem engem, és akkor gyere, domáljunk, és akkor ez már az ő társas skilljeit is feljavítja, röviden mondjuk. Aha. Nem tudom, mennyire volt követhető ez.
1: Abszolút, meg az jutott eszembe, hogy ez nagyon felkavaró lehet szembesülni egy csoportban azzal, hogy én hogy működöm, mert ott hirtelen láthatóvá válik.
3: Igen, ez nagyon konfrontatív ez a technika, tehát ami bennünk van, azt nagyon sokszor mai magyar társadalomban nem fejezzük ki, valami mást jelenítünk meg, ez nagyon gyakori, hogy nem olyan közegekben élünk, ahol ezt szabadon megtehetjük, úgyhogy ez elsőre egy nagyon különleges helyzet a legtöbb ember számára.
2: Az a különleges baj, hogy ha mást fejezünk ki egy idő után, azt a mást hisszük el.
1: Aha. Igen.
2: Ez egy találkozás önmagunkkal.
1: Ez egy picit olyan lehet, nem, mint amikor valaki például rendszeresen dühös, tehát hogy nagyon erőteljesen dühöt fejez ki, hogy abban menekül, miközben annak a dühnek a mélyén egészen más.
2: Ezt mi úgy nevezik, igen, hogy dühös védelmező.
3: Ez is egy mód.
2: Tehát van ez a férfi, akit Ottónak neveztek, nem tudom, látták ezt a filmet.
3: Volt egy ilyen sorozat, ha valaki látta esetleg.
2: Szerintem ez csak egy film volt, de mindegy. De lehet, hogy egy sorozat, hogy az az embernek meghalt a nagy szerelme, és akkor utána így visszavonult minden emberi kapcsolata, és ilyen nagyon mogorva, dühös volt, de hogy az intimitást kerülte ezzel. Mert félt, hogy megint kapcsolódik valakihez, akit elveszt.
1: Igen. De közben ez mennyire megindító, nem? Hogy milyen védelmi mechanizmusokat építünk ki, hogy létezni tudjunk, és hogy ahelyett végül is, hogy felvállalnánk, vagy megélnénk azt, ami van.
2: Hát igen, hogyha én dühötten rám szól, hogyha valaki egy ilyen csoportot elvégez, hogyha az ilyen zsimbes emberekhez már tud úgy fordulni, hogy mi fáj.
1: Nem megértés van.
2: Igen, mi fáj.
1: Hát igen, és ez megváltoztat mindenkit, minden résztvevőt. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem itt a stúdióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma még nyárias idő lesz, de holnap már lehűlés várható. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megrepett az algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Az előbb a sémadrámáról beszélgettünk, ugye, amely csoportformában történik, és ti ketten tartjátok, egyébként hamarosan indul majd. Szóval, hogy például nektek olyan gyakorlatias szempontra érdemes odafigyelni, hogy mondjuk a csoporttagok jellemzően azonos sémák szerint működjenek, vagy pedig épp ellenkezőleg, hogy legyen nagyon színes és sokféle mindez.
2: Hát célzottan nem feltétlenül figyelünk ilyesmire, tehát ilyen szelektíven nem válogatjuk a résztvevőinket, hanem felnőtt csoportba bárkit beválasztunk, aki motivált és jelentkezik. Ugyanakkor nagyon érdekes konstellációk figyelhetők meg csoportokba, és itt eszembe jut egy varázslatos jelensége a csoportmunkának, amit telének, vagy teletalálatnak is nevezünk, hogy a csoportban lét az úgy olyan finom összehangolódást mélyít el az emberekben, hogy szinte szavak nélkül is érzékelni tudjuk egymást. Rendszeresen előfordul minden csoport tapasztalata az, hogy például a szerepválasztások, hogy kit választok ki egy-egy szerepre, azok teletalálatok, tehát hogy bombasztikusan bele tudunk trafálni egymás kimondatlan történeteibe.
1: Vagy akár nem is lehet más, ugye? Csak az egy. Tehát, hogy pontosan hát, tudom, hogy ő...
2: Abszolút. Tehát ez nagyon katartikus élmény szokott lenni a választottaknak, sőt, gyakori tapasztalatom a csoportjainkban, hogy megfogalmazzák a résztvevőink, hogy hát mondjuk ő a saját témájával még nem akart volna játszani, de ami szerepet kapott, az neki olyan volt, mint egy nagy játék tulajdonképpen. Tehát, hogy annyira megélte a másik játékán keresztül a saját életének a mélységeit, és tudott arra reflektálni, amire persze kerítünk sort, hogy ezek is mind feldolgozhatóakká váljanak, és ementén tudjunk egymáshoz kapcsolni. De visszatérve a kérdésedhez, hogyha nagyon hasonló problémával jelentkeznek emberek egy csoportba, az kicsit úgy gyanítom, hogy egyfajta önsegítő körré válik olyan szempontból, hogy tükreit látják egymásnak az életükben, esetleg rácsodálkozhatnak a különbözőségekre, de van mondandójuk, hiszen nagyon nagy az élmény közelség, és ez az úgynevezett univerzalitás hatása, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, az valószínűleg egy ilyen csoportban halmozottan felfokozódik. Hogyha nagyon különbözőek vagyunk, akkor pont a sokszínűségünknek a szépségét tudjuk megtapasztalni, azt gondolom.
3: Én a munkahelyemen is súlyosabb betegeknek tartok csoportot, ilyen sima terápiás csoportot, és ott ugye az ilyen nagyon impulzív, robbanékony emberek, meg az ilyen szorongó, elkerülő, szociális fóbiás emberek egy csoportba, aztán beszámolnak arról, hogy mennyi mindent tanultak egymástól. Tehát a szorongók az, hogy ezek a robbanékonyok mit megmernek csinálni.
2: Mitől csak szeretnének.
3: És akkor így egy kicsit ilyen bátorságot kapnak, a másik meg így megtanulja a másiktól, hogy igen, lehet valamit nem kimondani, meg visszafogni, és hogy egymást is nagyon tudják ebben segíteni. Hogy ez az emberi sokszínűség az ahhoz vezet, hogy nagyon sokféle új készséget is meg tudnak egymástól tanulni. Tehát nagyon fontos eleme a csoportterápiának, hogy nem a csoport vezető az, aki átad valamilyen tudást, hanem a csoport tagok egymás emberi dolgaiból nagyon sokat tudnak tanulni. Sőt, hát ez az emberiségnek az alapcsodája, hogy így létezünk. Tehát az egész emberi kultúra, meg a kultúrák sokasága egy nagyon intenzív, kölcsönös adok-kapokból épül föl, és ez itt újra megjelenik egy ilyen vegyes csoportban.
2: Abszolút, igen. Sőt, még most az altruizmus is eszembe juthat, tehát hogy megtapasztalhatjuk azt egy ilyen csoport részeként, hogy teljesen spontán kapunk, és mi is adunk. Tehát, hogy ez természetes, ez az adok-kapok egyensúly.
1: És hogyan történik a változás? Tehát rendben van, ezt megéli az ember, ott és akkor nagyon erős. De mi történik, amikor hazamegy? Tehát, hogy visszatér ugyanabba a közegbe, ahol ő a régi módon működött. Tehát akkor, és akkor nyilván nem úgy reagál rá a családja, a kollégái a munkahelyen. Tehát, hogy nagyon nehéz fenntartani azt az élményt, azt a változást, azt az elemi élményt, amit az ember egy ilyen csoportban megél.
3: Hát igen, azért amikor felmérjük, hogy honnan jön valaki, akkor nem mindegy, hogy a múltjába volt valami intenzív, negatív hatás, vagy jelenében nap mint nap. És akkor ezt azért megbeszéljük az emberekkel, hogy ha jelenében nap mint nap van egy intenzív bántalmazó környezet, hogy akkor nagyon kis esélye van annak, hogy heti egy alkalom szor 3 óra egy csoportban azt ne söpörné el az otthoni megalázás, verés, bántalmazás tömeg. Tehát, hogy ezt át kell beszélni az emberekkel, hogy mire számíthatnak. Nyilván könnyebb hatást elérni akkor, hogy a múltban volt valami, és itt új tapasztalatokra tesz szert, és a környezete meg olyan átlagos, nem nagyon bántalmazó, meg nem is túl jó, hanem valamilyen egy hétköznapi emberi kapcsolat. És akkor itt ezek az új kapcsolati modellek elkezdhet hinni, és kipróbálhatja, és akkor esetleg megtapasztalja, hogy a másik nem olyan bántalmazóan reagál, mint annak idején, hanem jé, ez csak az én fejembe volt így. És akkor így elindulnak az új tapasztalatok, megerősítő tapasztalatok a csoporton kívül. De hogyha mindig visszadöngölik a földbe, hát az ott nagyon nehéz.
2: Igen, másik dolog, ami az eszembe jut, az a csoporttitok, ami minden ilyen csoportnak az alapját képezi, tehát hogy attól válik ez egy igazán biztonságos és megtartó térré, hogy a csoport teréből nem vihető ki semmit. Tehát, hogy nem az van, hogy hazamegyünk és otthon megbeszéljük, mit láttunk a férjünkkel, felségünkkel, a szomszédasszonyjal, hanem ezt hagyjuk, hogy egyrészt azért is fontos ez, mert hogy hagyjuk, hogy bennünk dolgozzon tovább, az a különleges élmény, amit egy ilyen csoporttól kaphatunk. Másrészt nem szellőztetjük meg azt, hogy névtelenül is tilos megszellőztetni azt, hogy ki mit hozott be, pont azért, hogy meglegyen az a biztonsága és bizalma a legbizonytalanabb és törékenyebb személynek is arra, hogy az élményeit szabadon behozhassa. Másrészt pedig folyamatban gondolkodunk, tehát nem egyik alkalomról másikra történnek a drasztikus változások, ahogyan az életünkben sem egyik napról másik napra alakul ki a személyiségünk, hanem hosszú évek munkája. Egy ilyen csoportos munkafolyamat is általában nagyon intenzíven, de egy pár hónapos vagy éves folyamatot szokott jelenteni, és a csoportnak az ereje az összeadódik, tulajdonképpen ezt nevezzük csoport többletnek is, hogy a remény, az együttérzés, a csoportnak a támogatása az egyben sokkal többnek érződik, mint azt egyénileg megélhető lenne.
1: Én nem is arra gondoltam, hogy az ember elmondja otthon azt, hogy mi történt a csoportban, hanem arra, hogy a változást kimondatlanul érzékeli a környezete, akár ezt a lassú, fokozatos változást is, hogy arra hogyan reagál.
3: Hát ez egy nagyon komplex probléma. Mert felborulnak az egyensúlyok.
2: Felborulhatnak sokszor.
3: És felborulhatnak az egyensúlyok, és hogyha az egy ilyen életképes kapcsolat vagy család, akkor az igazodik ehhez. Ha meg egy nagyon merev, akkor ott valami baj lesz, tehát törés vagy ilyesmi. Igen. Én nagyon régóta oktatok ilyen pszichoterapeuta képzésbe, ami 2 vagy 3 éves, attól függ, hogy milyen az előképzettsége a résztvevőknek, és ennek kötelező része az önismeret. És hogy hát én már szinte így a felvételén teszek rá célzásokat, hogy biztos, hogy akar jönni a kapcsolata, hát otthon rendben van.
2: Nem, mert mindenki fog örülni feltétlenül ezeknek a változásoknak.
3: Mert hogy én nagyon sok ilyen válást figyelek meg ebbe, hogy az egyik fél elkezd ott alakulni, és a másiknak ez nem tetszik, vagy nem bírja elviselni, vagy aki alakul, az nem tudja elviselni, hogy a másik nem alakul. És hogy ez egy kockázati tényező, vagy mellékhatása is ennek a folyamatnak, vagy nyeressége, persze, hogyha egy ilyen bántalmazó kapcsolatból valaki kimer lépni, de ez egy nagyon nagy nehézség. Az emberek vissza akarják nyomni a helyére a családtagjukat, hogy legyen rend.
1: Amit megszoktak.
2: Legyen olyan, mint
3: igen,
2: volt.
3: Ugye? Igen. Ez zavarja össze.
1: Ez mindent megváltoztat.
3: Miért vagy ilyen kedves? Megkaptál egy kocsit, mit történt, most mit veled? Akarsz?
1: Ez így már nem az igazi, ugye? Nem igen. Ugyanaz, ami volt. Igen. Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal.

0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Most egy nagyon talán érzékeny témát érintünk, nem mint hogyha az eddigi nem lett volna az, de hogy a társadalomban milyen lenyomatot hagyott mondjuk az elmúlt időszak, az elmúlt 16 év. Tehát hogyan képeződik ez le az egyes embernél, vagy akár milyen csoport folyamatokat tudtok észlelni?
2: Igen, hát most történt egy nagy kormányváltás, és sokan bíznak a rendszerváltásban is, de hát az a helyzet, hogy a lélektani és szociokulturális örökség az nem változik meg egyik napról a másikra, és ezt a kormányváltás se tudja semmisé tenni, hiszen ezek hát összetettebb és hosszabban zajló folyamatok. Vannak olyan külföldi és pár hazai tanulmány, amelyek alapján egyrészt az kimondható, hogy ez az elmúlt 16 éves időszak nem egyformán hatott mindenkire, mert nagyon különböző módon érintette mondjuk a vidéki közmunkást, az állami alkalmazottat, az LMBTQ fiatalt, vagy egy tanárt, egy katás egyéni vállalkozót, vagy a gazdagodó réteget, vagy mindazokat, akik a nyertesei ennek a rendszernek. Nagyon eltérő módon érintette mindezeket, de az a tanulmányokból kilátszik, hogy a társadalmi lélektani hatás egyrészt elmélyített a társadalom jelentős részében egyfajta cinizmust, egy olyan tapasztalatot, hogy nem az igazság számít, hanem hogy az a fontos, egyre inkább az vált fontossá 2015 utáni időszakban, hogy melyik politikai törzshöz tartozik ki kicsoda, és kinek a szimpatizánsa, és kialakult egy kettős beszéd, amit a saját életünkben is azt gondolom, én az ismerősi körömben nagyon tapasztaltunk, hogy egészen megváltozott az a biztonságos tér, nagyon beszűkült, és ilyen mikroközösségekben voltunk igazán szabadok, és gyakran nem éreztük, hogy a nyilvánosságban ez megmutatkozhat a vélemény. Főleg gondolok arra, amikor valaki állami munkahelyen dolgozott, vagy iskolában, vagy kisvárosi közegben, önkormányzatnál, tehát ott ugye ez nem gyávaságból történt, hanem ez egy egzisztenciális kérdés volt, hogy ki az, aki, hogy ki mit mond, hiszen a politikai ellenvélemény, vagy a kormány ellenesség az nagyon súlyos kockázatot hozott magával, és megbélyegzéssel, kirekesztéssel fenyegetett.
1: De hát mégis voltak, akik bátran vállalták a véleményüket. Tehát nem mindenki viszonyult ehhez így, hogy otthon máshogy beszélek, meg máshogy a nem tudom, munkahelyemen. Tehát azért voltak olyan emberek, akik egész egyszerűen azt mondták minden helyzetben, amit láttak, akkor is, ha az erős kritikai éllel volt jelen.
3: Igen, ez nagyon jó, és ezeknek az embereknek egy része, az például az ellenzéki sajtóban dolgozott, akik tulajdonképpen hősök, és őket lehallgatták, meg csomó atrocitás érte őket, és voltak olyan emberek, akik pedig emiatt elvesztették az állásukat, és voltak olyan emberek, akik szabadon beszélhettek, mert egy olyan pozícióban voltak, olyan munkahelyen, ahol ez nem vezetett problémához. Tehát, hogy ez a önmagát felvállaló ember is egy természetes, normális közegben egy egészségesen működő embertől elment a hősön át az áldozatig, aki nem fogta föl, hogy mi a helyzet, és hát azt lehet mondani, hogy nem vált hőssé, mert nem csinált semmit, csak elvesztette az állását, mert nem mérte föl jól azt a helyzetet. És hogy ez is nagyon változatos.
1: De ugyanakkor önazonos maradt.
3: Igen.
1: Tehát azért az egy nagy belső lelki erő, hogy én az vagyok, aki vagyok, és azt képviselem, amit gondolok, akkor is.

0: Ha bármi történik körülöttem.
1: Én azt gondolom, hogy erre sokan vágytak volna, de az egzisztenciális okokból nagyon sokan ezt nem tehették meg, és muszáj volt visszatartani magukban a véleményüket, az élményeiket, és azért ez általánosan jellemző az ilyen intézményi kultúrákra, hogy nagyon visszafogottan kellett létezni, és hát azt kellett követni, ami éppen van. Ez egy túlélési stratégia tulajdonképpen, nagyon erőteljes bizalmatlansággal, amit csak tovább súlyosbított az, hogy a közös valóságunk az szétesett, a média tanács és a média ökoszisztémájának az átrendezésével tulajdonképpen a valóságérzékelésünk is hát megváltozott, hiszen teljesen más történetekkel találkoztunk különféle politikai törzsekbe, és hát ez rengeteg, ugye mindannyian ismerjük, azt gondolom, legtöbben tapasztaltuk a közvetlen környezetünkben is, hogy a családok szétesésével járt mindez.
2: Bizonyos családoké, és hát de visszatérve a pszichoterápiára, ugye ez az egyik legnagyobb pszichoterápiás téma, minden irányzat erről beszél, hogy amit valahol úgy neveznek, hogy hamis self, vagy sokféle néven nevezik ezt a jelenséget, hogy valaki azért, hogy egy nála erősebb, dominánsabb, hatalmasabb lénynyel együtt tudjon működni, vagy ne érje bántódást.
1: Hogy biztonságban érezze magát, és életben maradjon.
2: Magát, és ez vezet nagyon súlyos problémákhoz. És ugye ez a terápiának ez az egyik nagy témája, hogy újra képes legyen valaki nem feladni magát, és hát ebbe a folyamatba ez egy elkerülhetetlen lépés, amikor szembesül azzal, hogy mit csinált, és egy nagyon erős bűntudata lesz saját maga felé. Mert ugye a bűntudat az sok esetben arról szól, hogy valakinek ártottam, ezt megbántam, és helyre akarom hozni. De ez meg egy olyan bűntudat, hogy magamnak ártottam, ezt én csináltam magammal, és hogy ezt helyre tudom-e hozni. És hát itt nagyon sok munka van a terápiában, hogy egyáltalán idáig eljusson.
0: Hogy felismerje egyáltalán.
2: Hát igen, vagy ugye nem hülye, de erről szól egy kicsit a tudattalannak a dinamikus felfogása, hogy nem hülye, nem vesztett el az emlékezetét, nem demens, de legszívesebben nem emlékszik ezekre. Ha eszébe is jut, félrerakja, de mégis érzi a zavart magába, és ez ilyen-olyan tünetekben megnyilvánulhat, és hát motivált arra, hogy ne nézzen szembe azzal, hogy mit csinált magával, mert az annyira fájdalmas, és annyira szégyenteli, vagy bűntudatot okozó, attól függ, hogy milyen a személyiség szerveződése, és hát, és hogy ha egy kultúra, és a mi kultúránk ilyen volt az elmúlt 16 évben, de előtte is, tehát a Kádár korszak is ilyen volt, ha azt motiválta a kultúra, hogy ne legyél integráns, ne add önmagad, akkor egyénileg valaki erre képes volt, mert olyan temperamentuma volt, de nagyon sok embernek ebbe beletört a bicskája, és ebből egy csomó probléma született, amivel így tudunk foglalkozni ezeken a közös munkáinkon.
0: Tehát akkor ez végül is előjön a csoportban, ez a torzulás, amit a személyiségben ugye okozott.
1: Hát nagyon erőteljesen megjelennek a társadalmi hatások az egyéni életünkben, a családunk életében is, az életszínvonalunkban, életminőségünkön. És én azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban nagyon hasonló dolgok zajlanak, illetve merem remélni, hogy fognak zajlani, mint egy ilyen csoporton, egy sémadráma csoporton. Én bízom benne, hogy az emberek egyre inkább ráéreznek arra, hogy hogy egyedül nem megyünk semmire, hanem minél többen. Fontos, hogy részt vegyünk a változásban, és amellett, hogy reflektálunk arra, hogy mi a részességünk, vagy mi hol tartottunk eddig, miből érkezünk, amellett fontos lehet meghatároznunk azt, hogy hol tartunk, és hová akarunk, mint társadalom eljutni. És ebben mindenkire tényleg szükség lehet, hogy kezdeményezzünk, hogy hallassuk a hangunkat, és ne úgy viselkedjünk, mint egy alattvaló, hanem úgy viselkedjünk egyre inkább, mint egy öntudatos polgár, akinek fontos a hangja és fontos a szerepe. És én azt tapasztalom, hogy a mi csoportjaink folyamatának végére ehhez közelítünk mi mindannyian.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ez egy hosszú út lehet, nem?
2: Nagyon hosszú.
1: Egyéni válogatja.
2: De nem? Mondjuk ebbe különböznek azért szerencsére már az ilyen jobban kidolgozott terápiák, hogy ezt a hosszú utat le lehet rövidíteni, hogy célzottan tudjuk, hogy mire kell fókuszálni, és azt csináljuk, és ezáltal hát így gyorsabb a változás, mint egy ilyen egyéni útba, ahol...
1: Igen, hát, nem lehetetlen, az fontos, hogy nem lehetetlen, és most olyan tisztában látszanak a feladatok
2: angol
1: is.
2: Angol kifejezés, ez a bullshitting, nem tudom magyarul mi a legjobb szó rá.
1: Mellébeszélés?
2: Mellébeszélés, tehát, hogy azért az ember koporsaig tud mellébeszélni saját magának, úgy értem, de egy másik ember az hallja, hogy figyelj, érzi, hogy unja, nem tudok rá figyelni. Ez nem róla szól. Aha. Ez nem egy ember. Ez valami ilyen gép, ami úgy beszél benne, és a csoporton ez nagyon keményen megjelenik, és a csoporttagok, ugye én tudok mellé beszélni órákig, de egy másik ember nagyon rövid ideig tűri ezt, mert rossz hallgatni, unalmas, időveszteségnek érzik, és nagyon hamar leállítják. Uh-huh. És hogy ez azért felgyorsítja a folyamatot.
0: Uh-huh. Na, hát akkor jövünk vissza. Jó, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal, mindketten pszichoterapeuták.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Ugye korábban beszélgettünk a sémákról, talán a különböző énállapotokról is, arról, hogy az ember mivel leplezheti mondjuk a valódi érzését, hogy akár ugye dühvel. Szóval, hogy annyiféle érzelem van jelen folyamatosan az életünkben, annyiszor reagálhatunk a 24 óra során is, hogy ez egy olyan ideális állapot lenne, hát úgy szerintem, nem tudom, hogyha egy kicsit ezeket kívül tudnánk hagyni. Tehát, hogyha valahogy így önmagunk maradnánk, és nem engednénk magunkat folyamatosan rángatni a különböző külső érzelmi behatásoktól.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és a pszichoterápiás munkának ez egy lehetséges, vagy a legtöbb pszichoterápiának ez lehet az eredménye, vagy részleges eredménye, már pedig az, hogy egyrészt a saját érzelmeink, ahogy elsodornak minket, vagy a tanult minták, ahogy automatikusan megmondják, hogy mi a valóság, holott az egy torzított valóság, vagy pedig az, hogy a cselekedeteinkben azonnal reagálunk valami külső ingerre, és hogy tulajdonképpen így sodródunk a múltunk, a biológikumunk, a testünk mintázataiba, és a környezeti hatásoknak az áldozatai vagyunk, úgymond, és hogy ez a munka, ami így a pszichoterápiába zajlik, az annak az egyik célja az a tudatosítás, az önreflektivitásban, hogy én most legszívesebben megpofoznám, vagy legszívesebben most azt mondanám, hogy igaza van, holott nem is azt gondolom. Most félek tőle, ezért alávetem magam, hogy ezt egyáltalán észrevegyem, és aztán pedig, hogy legyen egy rés, a cselekvés és az észrevevés között legyen egy tér, vagy egy idősáv, amikor esetleg megfontolhatok nagyon sok alternatívát, és aztán hozzak egy döntést, hogy mit csinálja. És tulajdonképpen ez egyfajta ilyen szabadságfokot ad az embernek, hogy amit non-reaktivitásnak is nevezünk, hogy nem reagálok azonnal. Gondolati szinten, érzelmi szinten, vagy cselekvési szinten, hanem megállítom a reakciót, és reflektálok, gondolkozok, magamban nézek, körülnézek, és aztán esetleg hozok egy döntést, hogy így vagy úgy, vagy amúgy reagálok, de az az én döntésem. És hogy, és akkor ugye itt mindig van egy ilyen állandó rekurzivitás, hogy végül az a döntés nem-e valójában egy másfajta reaktivitásnak az eredménye, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ebben van azért egy ilyen végtelen homály, hogy eljutunk-e az igazi énig, van-e igazi énünk, ez egy vita, hogy de az biztos, hogy van egy testi valóságunk, ami valamilyen irányba mindig nyom minket.
3: Igen.
2: De egyáltalán, hogy ez a kis tér, ez a kis időszakasz, hogy nem reagálok azonnal, gondolkozom, alternatívákat számba veszek, az szerintem egy óriási lépés az emberiség fejlődésébe, meg az egyén fejlődésébe, és ebben nagyon sokat segít a pszichoterápia, igen. És ezt nagyon felgyorsítják az ilyen csoportos, különösen ezek a dramatikus technikák, vagy a sématerápia ezzel a drámával kombinálva, de más terápiák is elvisznek idáig.
1: Igen, mert akkor nem hagyod magad dobálni a hullámok által.
2: Igen.
3: Igen, én meg nagyon sokszor fordulnak hozzám úgy emberek, hogy azt tapasztalom, hogy szeretnéknek valahogy megszabadulni, vagy terhesnek tartják a saját érzelmeiket, és visszatérő elem a munkámban, hogy hogy igazából föltárjuk azt, hogy mi is az, amit az illető éppen átél, mik azok az érzelmek, és a Zsolttal egyébként csináltunk egy olyan érzelemszabályozási és sématerápiás programot, most fogjuk már harmadik alkalommal elindítani, ahol célzottan a különféle alapérzelmeket vesszük végig, hogy egy kicsit hát a kultúránktól úgy beépítsük, beintegráljuk ezeknek az ismeretét, a tiszteletét, és hát visszavezessük az embereket ezeknek a szabályozó funkciójához, hiszen eredetileg az érzelmeink az önszabályozásunkhoz és a kapcsolataink szabályozásának a evolúciósan belénk bennünk lévő fontos mechanizmusai, és például a negatív érzelmeknek a jelentősége, hogy a haraggal való munka is nagyon gyakori, hogy valaki úgy érkezik, hogy nem tud mit kezdeni a túlzott dühével, haragjával, vagy éppen nem éli meg, és valahova eltünteti teljesen, és például szorongásá alakul át a haragja, tehát az agresszió elfolytás, vagy akár a erős tapasztalatom volt számomra, hogy mekkora aha élményt hozott sokaknak az irigységgel való munkánk, ahol arról beszélgettünk, hogy hát az irigység is egy természetes alapérzelem, és mi van, hogyha erre saját magunkban is tudunk úgy tekinteni, mint valaminek a hiányára, ami miatt ezt az érzést átéljük, és egymás irigységét is más módon empatikusan szemlélhetjük ilyen módon, tehát hogy nagyon hasznos azt gondolom egy kis ismeretet szerezni a saját érzelmi működésünkről, mert akkor már megtehető az a lépés is, amit a Zsolt említett, hogy tudatosabban használjuk ezeket a kapcsolatainkban.
2: És hát egy olyan modellt használunk, hogy ugye az érzelem az eláraszthat, és akkor már én úgy érzem, hogy nem én döntök, vagy nem ki vagyok szolgáltatva valaminek, és hogy ugye a terápiában nem az a cél, hogy ne érezzünk, hanem inkább, hogy ezt az elárasztó, beszűkítő, kiszolgáltatott állapotból eljussunk oda, hogy átéljük teljes valójában az érzelmeinket, a haragunkat, szégyenünket, bűntudatunkat, félelmeinket, vagy az örömöket és a mindenféle emelkedettségérzést, de úgy, hogy az nem szűkít be, nem sodor el, hanem egy mély megéléshez vezet, de meg tudom tartani önmagamat.
1: Tehát, hogyha valaki ezek szerint ezt megengedi magának, hogy az érzelmeit kifejezze, akkor azt nem fenyegeti az a veszély, hogy így túlságosan elárasztódik, és már nincs semmilyen kontrollja felette, hogy ezt jól értem?
2: De van, akit ez a veszély fenyeget, és innen jutunk el odáig, hogy ezeket tudja úgy átélni, hogy ne legyen neki kiszolgáltatva.
1: De hogy ilyen csökkentett verzióban, vagy...
2: Hát,
1: szolidabban, vagy hogyan?
2: Ezt úgy lehet mondani, hogy most ilyen idegrendszerileg, hogy vannak az idegrendszerünknek a bizonyos részei, ahol generálódnak az érzelmek, van egy másik része, amely ezeket tudja szabályozni, és minél izmosabb ez a szabályozó rész, annál erősebb érzelmi viharok között is meg tudja tartani az integritását, hogy nem szűkül be egy. Tehát mondjuk, aki nagyon dühös a párjára, akkor aki beszűkül, az a párját tisztán rossznak látja abba a pillanatban. Akinek már ez a szabályozó rendszere fejlettebb, az tudja észlelni, hogy most baromi dühös vagyok a páromra, de amúgy milyen cuki máskor, és hogy mennyi jó dolgot csináltunk, de most legszívesebben most valamit odaordítanék neki, de hát közben tudom, hogy ez hogy megbántaná, meg hogy azért ő nem abból áll, amit most, amivel felidegesített, hanem sokkal több. Aha. Tehát, hogy átélem az erős érzést, de nem szűkíti be a tudatomat arra, amire egy érzés beszűkít.
1: Tehát megmaradnak a színek.
2: Igen.
1: Nem fekete-fehér.
2: Így van.
1: Az, ugye?
3: Érdekes, én a munkám során sokkal többet találkozom azzal, amikor valakinél inkább eltűnnek az érzések, és valamilyen testi tünetté alakulnak, ugye a pszichoszomatika területén érkeznek hozzám emberek, tehát különféle megterhelő életesemények hatására ez a csoport, vagy az ilyen típusú emberek hát különféle szenvedést élnek át a testi szinten, de az érzelmeiket nagyon nehezen élik meg, és ilyenkor általában az a munkánk folyamata, akár egyéni, akár csoportos szinten, hogy hogyan tudnak más módon kapcsolódni önmagukhoz, reflektálni megértéssel arra, hogy egyáltalán hogy alakult ki náluk ez a fajta működésmód, például valakinél ilyen bőrcsipkedés jelentkezik akkor, amikor haragos, vagy amikor ki kéne állni magáért, amikor egyébként haragosnak is lehetne lennie, akkor elkezdi magát egy kicsit így bántani, valahogy magán vezeti, ugye visszahullik rá az ő haragja, és ilyenkor az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, hogy mi történik, és hát kivezetni egy olyan irányba, hiszen a személyiségünket úgy képzeljük el legtöbb pszichoterápiás iskolában, mint egy kukta fazék, hogy hát azért van benne töltés rendesen, és valahol ezt le is kell engedni, ezt a feszültséget. Az agresszióval, haraggal hatványozottan így van, hogy amikor jön, akkor fontos, hogy ezt megélhető legyen. És az is fontos, hogy egy másik ember ezt tudja fogadni, és tudja hát elfogadni részünkről, hogy valamiért haragszunk, valami történik bennünk.
4: És nem dől össze a világ, nem?
3: És nem igen.
1: Akkor nekem ez egyébként sokszor segített ez a gondolat, hogy egyszerűen erre gondoltam, hogy nem dől össze a világ. Hát most meg ez a nai, és akkor mi van?
3: Nem, csak egy nagyon más működésre kell ilyenkor áttanulni, ami nagyon szokatlan a személy számára, mert ő úgy tanulta meg az önszabályozást, és egy másik mód az még ismeretlen, még belakatlan, de hát ahogy belakja, úgy érez rá tulajdonképpen az ízére, úgymond, és kezdi el ezt egyre jobban használni. És tűnnek el ezek a pszichoszomatikus tünetek, mint a bőrcsipkedés, vagy a körömrágás, és egyebek.
1: Egyre könnyebb lesz az élet. Végül is ezáltal jövünk vissza. Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezetői jelölt, és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző. Na hát most, hogy annyit beszélhetünk az érzelmekről, meg a különböző működési módokról, és ezek következményeiről, hogy úgy gondolom itt az idő, hogy fejtsük meg azt, ha van erre egy ilyen egyértelmű gondolat, hogy voltaképpen mi az az érzelem, vagy miből fakad, mi indítja el az érzelmet, hogy lehetséges, hogy gondolat indítja el az érzelmet, vagy mi?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Sokáig volt egy ilyen vita, hogy egy gondolat indítja el az érzelmet, vagy az érzelem az egy olyan csomag, aminek a része a gondolat. Tehát, hogy volt olyan elmélet, hogy valamit valamilyennek értékelünk, és az alapján fogok haragudni, vagy megijedni, vagy szégyelni magam. Tehát, hogyha jön felém valaki, aki árt nekem, hogyha gyengébb nálam, akkor haragszom rá, ha erősebb nálam, akkor meg félek tőle, és hogyha ennek van egy csomó szent tanulja, akkor még szégyellem is magam, vagy mit tudom én. Mert hogy mit gondolok a többiekről, hogy mit gondolnak rólam, stb. Stb. De az érzelmeknek van egy ilyen komplex, komponens elmélete, amiben benne van, hogy van valamilyen esemény, azt valahogy értékeljük, de van az érzelemben egy ilyen fiziológiai változás, hogy a szívem gyorsabban, lassabban ver, izzadok, megfeszülnek az izmai, vagy ellazulnak, felmelegszem, vagy hideg lesz a kezem, vagy ilyesmi. És másrészt van az érzelmekben egy ilyen kifejező komponens, hogy ráncolom a homlokom, vagy vicsorgok, vagy mosolygok, vagy ilyesmi, és van egy viselkedéses tendencia, hogy elfutok, vagy támadok, vagy bármi, amit aztán meg is csinálok viselkedésbe, ami látható, és aztán van egy ilyen utólagos értékelés, hogy na mi lett ebből, és az aztán újra átváltoztathatja az érzelmi állapotot, és a leginkább ilyen köznyelvbe, ami miatt érzelmnek nevezzük, hogy van egy ilyen címkézés, hogy most dühös vagyok, vagy most félek, vagy szorongok. És akkor van egy olyan, eleve egy olyan jelenség, amit alexitímiának nevezünk, ami ezeknek az ilyen szomatizációs zavaroknak, akinek ilyen olyan testi tünetei vannak.
3: Jelentős részére jellemző.
2: Igen, hogy ezt a címkézést nem tudja megcsinálni. Hiába tud magyarul és ismeri az érzelm szavakat, de az ő fiziológiai testi állapotára nem tudja ezt alkalmazni, és akkor...
3: Nem mindenkire, csak nagyon gyakori, egy olyan 25-30%.
2: És akkor erre azt mondja, hogy jó, hát akkor ver a szívem, akkor szívbajom van, vagy itt szór, ott szór, és akkor valami testi bajom van, vagy miért izzadok.
3: Rájuk inkább egy ilyen praktikus, pragmatikus gondolkodás.
2: És akkor az érzelem, mert ennek megfelelően be tudja indítani egy külső esemény, hogy ez vagy az történik, be tudja indítani egy gondolat, hogy azt gondolom, hogy mi van, ha ez vagy az történik, például aggodalmaskodom, vagy eszembe jut a Sanyi, aki nem vett sört, és akkor dühös vagyok rá, vagy mit tudom én mi, és be tudja indítani egy testi változást, tehát van, akinek, mit tudom én, elkezd hevesen verni a szíve, mert följött a lépcsőn, és akkor attól azt gondolja, hogy valami baj van.
1: Igen.
2: Vagy dühös. És be tudja indítani egy ilyen cselekvési tendencia is. Tehát, hogy ahogy tartom magam, azzal is ki tudok váltani valamilyen érzelmet, vagy vannak ilyen kísérletek, hogy a szám közé fogom a ceruzát, és akkor az egy ilyen negatív érzés, vagy így a fogaim közé, és akkor az meg olyan, mint a mosoly, és az befolyásolja, hogy mennyire tetszik valami, amit nézek. Tehát, hogy ilyen nagyon komplexen, több komponensből lehet elindulni, hogy befolyásolni tudjuk az érzelmi állapotainkat. És hát ugye ez az érzelmszabályozás síma terápiás kurzusunkban pont ezt próbáljuk megismertetni az emberekkel, hogy milyen, melyik komponensre hogy lehet hatni, meg melyik érzelemmel mit lehet kezdeni.
3: Illetve, hogy az, hát, hogy az érzelmeink színes skálájának megélése az egy emberi alapvető szükséglet, tehát hogy ezt elfolytani, eltenni későbbre semmiképpen sem kifizetődő, sem nem érdemes, hanem a legjobb az, hogyha...
2: Hát jó, a főnökömet nem verem pofán, azért az...
1: Az kifizetődő.
2: Az kifizetődő. Lehet,
3: hogy, te, hogy végleg zsebre tenni, ugye, hogy végleg, nem igen, érdemes az nem jó, teljesen igen. Eltüntetni. Nyilván kontrollálnunk kell, mert nem a barlanglakók vagyunk már, hanem hát tömegtársadalmakban élő lények, ahol fontos, hogy figyeljünk egymásra, hogy mi hogy hat a másikra, és különböző komplex igen. Szituációk vannak. De tehát ez nagyon bonyolult folyamat igen. Tényleg az is, hogy egymás között megtanuljuk igen. Ezt úgy kifejezni, hogy az segítse és építse a kapcsolatainkat.
2: És akkor még egy dolog, ami be itt segíteni próbálunk, hogy van az az érzelmek a granularitása, az azt jelenti, hogy valaki, feszült vagyok, és akkor nem tud különbséget tenni, hogy most jól van, vagy rosszul van, és hogyha rosszul van, akkor most dühös, vagy szégyeli magát, vagy bűntudata van, vagy fél, mert hogy ezekre is vannak ilyen forgatókönyvek, hogy lehet megszüntetni, tehát hogyha dühös, akkor úgy tudja megszüntetni, hogyha rájön, hogy a vágyai céljai elérésébe ki az, ami jobbtanul korlátozza. És akkor ezt vagy elhárítja, és akkor eltűnik a dühe, vagy rájön, hogy tévedett, nem is jobbtanul korlátozta, vagy nem is korlátozta. Ez egy ilyen kognitív újrakeretezés. És akkor, hát, hogyha nem is tudja megállapítani azon kívül, hogy feszült, akkor nem is tud utána menni, hogy mitől van ez az állapot, és ráadásul mi egy ilyen sématerápiás modellbe dolgozunk, ahol eleve az az alap érzelmszabályozási legjobb stratégia, hogy beazonosítjuk, hogy milyen alap érzelmi szükségletünk sérült. És akkor nem elnyomjuk az érzelmet, nem eltüntetjük, vagy nem az érzelm szerint így bántunk másokat, hanem megfogalmazzuk, hogy figyelj, nekem erre lenne szükségem, tudunk erről beszélni. Uh-huh. Egy csomó ember nem jut el idáig, hogy mire is lenne szüksége.
3: Igen. Tehát igyekszünk ezt hát egyrészt egy online keretben ismeretterjesztő előadás formájában bemutatni az érdeklődőknek, és mindeközben a COVID óta rátanultunk arra, hogy hogyan tudjuk egy kicsit ezt ilyen élmény közelivé tenni olyan módon, hogy egy online Zoomon keresztül egy nagy csoportos működést kialakítva, kicsit egy ilyen pszichoterápiára emlékeztető, de nem az, de mégis gyakorlatorientált és készségfejlesztő gyakorlatokat átadó kis csoportos páros gyakorlatokat is bevonó komplex módon, átvezetve a résztvevőket az különféle alapérzelmek megismerésén át ezeknek a helyzeteknek, amelyekben ezek megjelennek a kezelésén keresztül.
2: És pár ilyen érzelmszabályozási technikát tudnak párba gyakorolni az breakout roomommal.
1: És akkor viszik haza magukkal, ugye? És akkor lehetőség szerint ugye
3: kipróbálhatják
1: családra, meg megpróbálják ezt alkalmazni, igen.
2: Igen, tehát és azért...
3: hasznos tapasztalatokról számolnak be.
2: Igen, meg arról is, hogy a szülei elüldözik, hogy őt hagyják ezzel békén. Meg hát ugye azért nem beszéltünk arról, hogy a pszichoterápiás változásnál ott azért egy kockázatbecslést a számításba kell venni, mert nagyon sok nőt bántalmaznak Magyarországon, és akkor itt a pszichoterápiába ő felnő, és tisztában lesz a szükségleteivel, és
3: meg tudnék húzni jobban a határait.
2: Adni, hogy azért ezt tudni kell, hogy nem fogják ezért agyonverni otthon. Azért rengeteg nőt megöl a társa, hogyha nem úgy ugrál, ahogy ő szeretné, sajnos. Azt hiszem minden héten egy nőt Magyarországon.
3: Megöltek. Van egy ilyen szomorú statisztika, én is tudom.
2: Most ez arról, bocs, ez egy kicsit brutális happy end, de hogy...
1: De fontos.
2: End, de hogy ez egy fontos dolog, hogy nem lehet úgy változni, hogy a környezet nem változik, vagy hogy el kell onnan menni, mert bizonyos emberek iszonyú nagy bajba kerülne.
1: És ezt is fel kell tudni ismerni, ebben is tudtok segíteni, valaki miben van. Igen. Jaj, hát ez egy újabb nagy téma, hát gyertek legközelebb, és akkor ezt is megbeszéljük még, mert ez tényleg, hát ez még annyi kaput nyit, hogy el sem tudom mondani.
2: Szívesen jövünk, köszi.
1: Nagyon,
2: a meghívást.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk tovább.
3: Legyen úgy.
1: Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezető jelölt és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor és most is a Lukács fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apolló, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptetőkapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-ig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos száraz idő lesz. Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszer kezett eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 000 forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátészalkán polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket. A Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Arany minősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Ecsek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztotta a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szallaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő lesz. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Ecsek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkő táblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az Alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált, ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy ne avatkozzon a belügyeibe. Itthon több 100 millió forintot csaltak ki idős emberektől. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjai itt fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92 egyen minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár, habilitált egyetemi docens, az ELTE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatója, a Műgond Hermeneutikai Kör társalapítója és vezetője. Mindezek mellett a Szónok Születik Retorika Iskola egyik alapítója és vezetője. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Hoványi Márton, szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Lili, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nagyon izgalmas és nagyon széles körű az a fajta munka, amit te csinálsz, és alapvetően az nekem egy nagyon izgalmas történetkezdet, hogy irodalmár és teológus is vagy. Ez számodra hogyan ér össze, vagy melyik indítatás volt előbb?
2: A szent és a profán két oldal tulajdonképpen, de az első indítatás az talán inkább a teológiáé. Sokáig készültem arra, hogy szerzetesnek álljak, és aztán végül is ebből, ami megmaradt, ez a katolikus teológus kutatói pozíció, vagy ez az elfoglaltság, vagy hivatásra tetszik. És emellett meg az adottságok, meg a háttér a családból az elsősorban inkább az irodalom felé húzott. És tulajdonképpen én nagyon be akartam lépni 18 éves koromban a Sarutlan Kármelita rendbe, és akkor ott egy elöljáró azt javasolta, hogy ne siessek, hanem előbb végezzek el valamilyen szakot, és utána jöjjek vissza. Én pedig az engedelmesség jegyében egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor ami leginkább érdekel ezen kívül, az kifejezetten az irodalom, és abban így úgy tűnt, hogy tudok is valamit csinálni, úgyhogy ezért kezdtem el tulajdonképpen ilyen felesleges mellékzöngeként a magyar szakot csinálni. Magyar latin szakra iratkoztam először, és akkor utána ebből nőtte ki magát a másik oldal. Szóval előbb volt a teológia, aztán az irodalom, hát ez a kettő így egyszerre fontos nekem most, vagy ugyanannyira lényeges most.
1: A vallásosság és az irodalomnak a kapcsolata is egy gyakorlatilag kimeríthetetlen téma az irodalomtörténeti kutatásokban. Téged ebből a szempontból mi fogott meg?
2: Engem tisztán a teológia önmagában érdekelt, és tisztán az irodalomtudomány önmagában. Amikor tínédzser koromban gondolkodtam azon, milyen hivatástisztázó időszak volt, jó 10 éven keresztül, hogy mi lesz ezzel az egész szerzetességgel, és ennek az örvén hát sok önismereti munkát is el kellett végezni, így tudnám a legegyszerűbben mondani. Leggyakorlatok is voltak, meg volt benne spiritualitás is, de leginkább ez önismeretről szólt. És a legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy ezt hogyan tudom valami életcélszerűséggé formálni, és nyilván 15 éves koromban végtelen érett személyiség voltam már. Minden esetre amit így nagyjából kitűztem magam felé, hogy ami engem így érdekel, és meg is van ez a rajz, még így vizuálisan előttem is van, hogy az életem célját, hogy megpróbálom fölrajzolni, az oda vezető utat, hogy mi az, ami elsegíthet, és akkor az egyik irány, ami az érdeklődésemet így összegezte, az a szép, a másik pedig az igazság. És mind a kettő mögött az akkori fejemben én úgy gondoltam, hogy a szépség mögött is valahol ott lehet a teremtett szépség mögött akár Isten, de hogy ettől függetlenül önmagában a szépség is érdekel. Az igazság mögé raktam magamtól pedig hát a filozófiát, és a teológiát végső soron, és akkor hogy középen pedig az ábrában az ember volt, szóval az emberrel hogyan lehet foglalkozni, hogyan lehet az emberekhez kapcsolódni, őket szolgálni valamilyen módon, és tulajdonképpen ebből fogalmaztam meg a saját életemnek az akkor kijelölt célját, de hogy ez a mai napig szerintem így fontos nekem, hogy az igazság és a szépség akkor még szétválasztva, ma már azt mondanám, hogy inkább egymás mellett hogyan tud reagálni egymásra. Még ha ma már talán mást is mondanék szépnek, és mást is mondanék igaznak.
1: Ha az irodalmi alkotásoknál maradunk, amik kifejezetten még most is közel állnak a szívedhez, elgondolkodtatnak nap mint nap, akkor mondjuk akár a széphez, akár az igazhoz, vagy az igazsághoz mit kötnél, ha lehet ilyet kérdezni?
2: Igen. A leglényegesebb számomra igazából az az, tehát ugye az esztétikai befogadás, az a szép művészettel, a zenével, az irodalommal foglalkozván mindig eleve adott. Vagy hát nem mindig, de olyankor érdemes témát váltani, hogyha nem adott. Viszont a kérdés az, hogy ebben van-e valamilyen sajátos feltárulás az igazságnak? Engem sosem az érdekelt, hogy mondjuk a vallásos költészet, vagy Pilinszkivel például soha nem foglalkoztam, vagy Ady Endrének a vallásos versei nem annyira ragadtak meg. Engem mindig az érdekelt, amikor érdekes módon valami bújtatott, vagy éppen averzió jelenik meg a teológiával, azzal a tradícióval, amit a kereszténység vagy zsidó-keresztény vallások képviselnek egyáltalán. Szóval hogy van az, amikor a szenttel gyűrközik a művészet? Mert szerintem, vagy számomra az didaktikus, inkább így fogalmaznám, amikor nagyon egyértelmű, hogy valaki ír mondjuk a keresztrefeszítésről egy verset, vagy nem tudom én, ír egy regényt arra, arról, hogy milyen szentek vannak, vagy nem tudom, szóval ez olyan nagyon triviálisak. Mindig az érdekel, amikor ezek ilyen repedésekben ott vannak, szóval valaki akár tagadja, és nem foglalkozik az a műalkotás a szenttel hivatalosan, láthatóan, mégis egyszerűen muszáj átereszteni magán ezt a tradíciót.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár,

0: Újra itt a Kapricsú. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Én azon gondolkodtam, hogy számodra a zene az hogyan fűződött bele valahogy ebbe az egész történetbe. Teológia, irodalomtudomány, de te abszolút nyitott vagy a más művészeti ágakra is, festészetre például, hogyha jól tudom, és a zenére is, ugye ezt a Műgondban nagyon-nagyon szépen ki is fejtitek.
1: Valóban, és ez abból fakad, hogy ugye magyar latin szakon kezdtem el tanulni, de aztán a harmadében végül is azt a döntést hoztam meg, hogy a latin szakon az én időmben legalábbis túlnyomó rész nyelvészettel foglalkoztak, és kevésbé az irodalommal. Én pedig amire vágytam, az pont az irodalom volt, illetve hát a középkori latin filológia programon ott még lehetett valamit tanulni abból, ami a teológia felől volt nekem izgalmas. És akkor azt a döntést meghoztam, hogy cserébe volt egy nagyon-nagyon szuper szak abban az időben, összehasonlító irodalom és kultúratudomány szaknak hívták, van egy örököse mai napig is. Ez egy nagyon kis létszámú, csoportokkal dolgozó, igazán elvetemült embereket magához hívó képzés volt, ahol mindenki az irodalmárokon belül is irodalommal akar csak foglalkozni. Sokkal több világirodalmat lehetett tanulni, itt lehetett társművészetekkel, filmmel, fotográfiával, színházzal, zenével, operával, festészettel foglalkozni úgy, hogy az irodalomtól teszünk kirándulásokat, és mindig oda térünk vissza. És itt sokkal több elméleti óránk is volt, vagyis eleve a filozófia felé nyitottabb képzésben volt részünk. Tehát itt fürödtem ebben a képzésben. Az utolsó voltam, akit fölvettek, mert utána beszántották azt a képzési formát, amit még lehetett a mi időnkben elvégezni, és nagyon magasrangú professzoraink voltak, az, aki a későbbi témavezetőm lett, Szegedi Maszák Mihály professzor, nemzetközi hírű szaktudósa volt pont ennek, hogy hogyan lehet a festészetet és az irodalmat, a zenét és az irodalmat, illetve egyáltalán a zenetudományt, mint olyat művelni. Ugye mindig szerénkedett, hogy ő bocsinálta a zenetudományi szakember, de hát valójában ott volt a zenetudományi doktoriskolában, nem csak opponált, hanem törstag is volt talán, rengeteg zenetudományi cikke jelent meg, és hát számomra megdöbbentő utólag, most éppen nem olyan rég, egy hónapja vettem elő, valamiért a kezembe került egy tematika, hogy miket adott föl a bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba kurzusnak a kétkerítés első nulladik lépéseként, és hát olyan szakszövegeket kellett volna akkor elolvasnunk például a zene és irodalom témakörében, mint például Rosennek a klasszikusát, amit hát nulla zenei képzettsége szerintem senki nem tud elolvasni, azt ő így elvárta, hogy így az első fél év végére azt mindenki el sajátítsa, és ugyanígy Kró Györgynek olyan szaktanulmányait kellett volna Wagner kapcsán megemésztenünk, ami azt gondolom, hogy talán még a muzikológusoknak is egy jóféle bevezetést tud lenni. Na, szóval volt egy ilyen karakter, és akkor hát az volt legmegdöbbentőbb, hogy ez a figura fogta magát, és amikor én már 4 vagy 5 éves voltam, tanított irodalomelméletre, tanított világirodalomra, tanított ilyen típusú összehasonlítós témákra, ez csak fogta magát és meghirdetett egy opera és irodalom című kurzus, talán az irodalom benne se volt, hanem csak az operák voltak benne. Ráadásul angolul. És én nem is értettem, hogy ez hogy van. Tehát azt hittem, hogy a festészethez ért, meg az irodalomhoz. Jó, valamennyire nyilván minden művészettel foglalkozik, de hogy tisztán az operákról, és egy fél éven keresztül tartott egy angol nyelvű kurzust a magyar szakosoknak is, de főleg az összehasonlítósoknak, amelyen gyakorlatilag azt megmondta, hogy melyik karmester, melyik évben, milyen felvételen, milyen teljesítménnyel vezényelte jobban mondjuk az Siegfriedet. Na most, tehát ez számomra elképzelhetett, vagy ott ültem, és hétről hétre azt éreztem, hogy ez elképzelhetetlen. Na, hosszú az út, amíg eljutok oda, hogy mi az én utam, de ez számomra egy botrány volt, hogy tud valaki ennyire művelt lenni. Nyilván egy arisztokrata családból származik, neki volt zenei képzettsége, szóval tudok valamit fölírni mentségére, de még akkor sem fér a fejemmel, hogy tud valaki ennyire tájékozott és művelt lenni. És hát anélkül, hogy én a nyomába akarnék lépni ennek a nagyformátumú embernek, az biztos, hogy nagyon inspiráló volt számomra az, hogy társművészetek és irodalom kapcsolata hogy is van. És amikor a Műgondot megalapítottuk dr. Nagy Fruzsinával közösen, akkor az egy elhatározás volt, hogy pont az érdekel bennünket, ami mostanában az összehasonlító irodalomtudományban háttérben van, jelesül ez, hogy hogyan lehet különböző művészeti ágakat összehasonlítani. Ennek Amerikában és Európa nyugati felében is elég nagy hagyománya van, és még mindig űzik, nem annyira, mint mondjuk 20 éve, de azért van. Inner Arts Studies, az angol elnevezése ennek. Magyarországon főleg mással foglalkoznak ebben a stúdiumban. És itt pedig megkerülhetetlen volt az, hogy nem lehet csak a festészetre és az irodalomra fókuszálni, vagy a filmre, ami még egy könnyebben befogadható történet. Nem elég a vizualitásra foglalkozni, hanem egyszerűen a füleket is ki kell nyitni. És tulajdonképpen ez apránként vezetett el oda, hogy hát egyre több és több dolgot kellett a zenével kapcsolatban megismernem. Azt nem mondom, hogy teljesen autodidakta módon, de azért, hát amit lehetett a saját egyetemi képzésemen túl, azt megpróbáltam így megtapasztalni, meg hozzáilleszteni. De, és akkor, tehát hogy hova fajul aztán a végén, mert nyilván nem lehet megállni sosem, tehát most az előző fél évben például masszív szolfés kurzuson jártam heti rendszerességgel, ahol a formatanig tudtunk eljutni nagyjából, szóval nem mondom, hogy sok mindenre végeztünk, de ugye nekem eleve elméleti az érdeklődésem, illetve járok Zeneakadémián egy olyan énektanárhoz, akivel kifejezetten zenéket hallgatunk, illetve éneket hallgatunk, és azt próbálom én megérteni, hogy a különböző ének stílusok között mi lehet a különbség, szóval próbálom egy kicsit jobban képezni a fülemet, illetve be szoktam lógni egy zeneakadémiás órára, és most már 2 fél éve járok. Szabó Ferenc Jánosnak van az opera ének stílusról egy remek sorozata, és akkor ott próbálok az opera énekesekkel együtt vájt fülekre szert tenni. Az opera volt egy igazából az átlépésem nekem a zene világában, mert az az a pont, ahol fura módon elsőre az a legtávolabbi, szerintem legtöbb embernek, hogyha valamit, akkor operát, az biztos, hogy nem fog hallgatni soha. Én is így voltam vele.

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Az opera maga az egy rendkívül komplex műfaj, és talán, hogyha mondhatjuk ezt, akkor egy olyan luxus műfaj, ami egy elképesztő költségvetést igényel, viszont egy elképesztő stáb is áll az alkotói közösség mögött, illetve maguk az alkotók is csoportban kell, hogy dolgozzanak folyamatosan. Számomra ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas vonulat volt, főleg, hogyha az operáról beszélünk, hogy nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni akár egy-egy előadást, akár egy-egy kompozíciót. Ti most Wagnernek a Ring ciklusával kapcsolatban pontosan ezt teszitek. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy alakult ez az előadás sorozat, ugyanis ez már nem az első.
1: A MIPA-val ez egy fontos koprodukciónk. Van egy hasonló, ami a Magyar Állami Operaházzal megy, de a MIPA-val kifejezetten a Wagner napokhoz készítettünk egy ilyen kurzus sorozatot, és valóban, ahogy mondod, ez a harmadik évad most már, amelynek nemrég volt az első előadása, és tulajdonképpen a koncepció felvetése az egy augusztusi napon indult, ezelőtt ezek szerint akkor 4 évvel, amikor írtam a MIPA komoly zenei főmunkatársának egy ötletet, hogy mivel van ez a konstelláció, hogy én az ELTE-n főállásban oktató vagyok, illetve itt van ez a kulturális vállalkozás Műgon névem, amelynek az a portfóliója, hogy mindazt, amit az egyetemén én oktatok, azt a piacon is bizonyos értelemben megmutatja, csak az egyetemi keretektől függetlenül, mondjuk úgy,

0: itt azzal foglalkozom, amivel szeretnék, és nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy embereket fölkészítsük a nulláról egészen az utolsó szintekig, hanem hogy bármi felé lehet indulni, amire nyilván érdeklődik a közönség. Na most emiatt én azt az ajánlatot tettem nekik, hogy itt van ez az előadás sorozat, és én azt tudnám felajánlani nekik, hogy az ELTE-ről én meghirdetek egy kurzust, amelyet fölvehetnek krétértékben a hallgatók bármely karról, szerintem erre fognak jelentkezni, ez így is van, tehát mindig 30-40 ember szokott a bölcsészkartól kezdve, a tanító és óvóképző karon keresztül, a jogi karig, sőt a természettudományi karon, matematikusunk is volt, társadalomtudományi karra is szoktak jönni, szóval van érdeklődés. És szerintem azért az nagy szó, amikor a MIPA-ba Wagner operák miatt el lehet vinni 30-40 embert, úgyhogy erre igazán büszke vagyok, hogy ez sikerült is megvalósítani, és amikor ez így szép lassan részeként, komponenseként megjelenik ebben az ajánlatban, akkor mellé van téve az, hogy a műgondnak eleve olyan a profilja, a legelejétől kezdve, hogy próbálunk olyan szakértőkkel együtt megközelíteni műveket, akik nagyon váratlan nézőpontokból tulajdonképpen 360 fokossá tesznek egy-egy ilyen műértelmezés, hiszen a műgondnak is ez a célja, hogy bevezesse az embereket abba, hogy értői legyenek a művészetnek, értő befogadói legyenek. Korábban, amikor már Dantének az isteni színjátékát olvastuk, akkor is volt például egy nagyon kiváló, azóta akadémikussá választott természettudós Imre Sándor professzor, aki azt nézte meg, az isteni színjátékban milyen természettudományos elemek találhatóak.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Senki nem szokott szerintem az isteni színjátékot ilyen oldalról olvasni, és ami nagyon izgalmas, hogy talált is valamit, nem akarom a publikáció előtt előni ezt a gondolatot, ami konkrétan Dante valamit úgy számolt ki, hogy az összes kommentár fölnek a röppájája kapcsán, vagy szóval a keringése kapcsán egy olyan megállapítást tett, amire minden kommentár azt mondta, hogy ez nem jó, mert így és így el van számolva. Ez elterjedt, és hosszú évtizedeken, sőt szerintem évszázadokon keresztül nem volt föltárva. Imre Sándor pedig utána ment, hogy valóban van az a megközelítés, ahol nem, de és aztán én nem tudom már pontosan rekonstruálni, van egy másik megközelítés, hogyha a csillagászatot is bevonod, ahonnan viszont pontos a számítás. Tehát nagyon izgalmas az, hogy egy természettudós hogyan talált valamit, ami egyébként egész odáig teljesen ki volt akarva az irodalmárok elől. Ugyanígy ekkor volt az első beszélgetésem a Kaplicsói korábbi vendégével, Mona Dániellel. Dani azóta hűségesen velünk tart, és minden egyes regényünknél, bolond e-vállalkozásunknál szinte kivétel nélkül ott van velünk, és ő pedig zene oldalról figyelte azt, hogy mit is csináltunk éppen a Dantének a fő mivel. Na, szóval van ez az adottság, és akkor ez volt a másik komponens, amit ajánlottam a MIPA-nak, akik nagyon nyitottak voltak arra, hiszen a Covid után nekik is újra kellett gondolni azt, hogy tulajdonképpen hogyan tudják mozgósítani az embereket, hogyan tudják újból népszerűvé tenni, főleg a fiatalok előtt ezt az egész történetet, úgyhogy nagyon nyitottak voltak. A legjobbkor érkeztünk, ez egy gondviselésszerű pillanat volt, és akkor ez hozta létre tulajdonképpen azt, hogy Wagner kincse címre hallgató kurzusunk ugyanezt a metodológiát használva, nem csak az egyetemistákat, hanem mindenki mást, aki szeretné megszólít, és vagy élőben, vagy pedig online lehet ezt követni, utólag vissza lehet e-learningként is nézni az összes évadot, tehát semmi sem vész el. És nagyon lényeges pont az is, hogy itt is megőrizvén tehát az, hogy egyszerre beszél a zenetudós, ugye Kovács Sándor professzor az, aki megtisztel minket a saját hozzáadott értékeivel, ugye ők rótanítványként azért egy nagyon közeli forrása itt a Wagner szakértelemnek, de ugyanígy foglalkoztunk azzal, hogy például az építészet szempontjából Bayreuthnak milyen sajátosságai vannak, milyen az akusztikája, hogy épül föl, Wagnernek abban milyen beleszólása volt, hogyan van egyáltalán az összművészeti koncepcióban az építészetnek helye, most a rendezés van a fókuszban, de foglalkozunk a teológiai részekkel és nyilván a mitológiával, Izlandon például csak egy apróság, ugye a populáció sajátossága ebben a kezdeti korszakban lehetővé tette, hogy legálisan mondjuk a testvérházasságok azok egyszerűen létrejöjjenek. Na most ennek azért van köze ahhoz, hogy hány és hány testvérházasság van, ugye például a Ringnek az ógermán mitológiájában, és ezeknek a kultúrtörténeti mitológiai szálaknak a kiegészítéseként foglalkoztunk sokat azzal, hogy Wagnernek a zeneesztétikája, az elméleti gondolatai milyenek, és persze a librettóknak is az értelmezésére vállalkozunk. A legfőbb attrakció pedig az, hogy Fischer Ádám is, mint a Wagner napoknak a művészeti vezetője, felbuzdult ezen a kurzuson, és velünk tart. Szóval minden egyes kurzusnak az a megkoronázása, hogy vele van egy beszélgetés mindig különböző témáról, és akkor ezeknek a témáknak az átbeszélés után van lehetőség arra, hogy ki akár kérdéseket intézzen a maestróhoz, és tudjunk arról beszélni, hogy ők hogyan látják ezt a másik oldalról. És akkor az utolsó sajátosság, ami szerintem egyedi, és így tetszik talán a MIPA-nak is, ez az, hogy a magas kultúra közvetítése unalmas és szürke és elefántcsontoronyba való témákat tartalmaz. Legalábbis a közvélekedésben ez van. és ezt le kell bontani. Na most ehhez eleve már olyan marketing videókat gyártunk, amelyek megfelelő mértékben oldják ezt a feszültséget, de ezen túl játékosítással foglalkozó szakemberek is, két kiváló pszichológus az, aki azon dolgozik kizárólag, hogy azok, akik beneveznek ezekre a kurzusokra, legyen az Wagner kurzus, vagy bármely más kurzusunk, azt érezzék, hogy érdemes tovább menni, és ezek a játékok, ezek az eredmények, ezek a fordulópontok pont úgy legyenek elhelyezve, hogy az élményszerűséget kinyissák, elmélyítsék az olvasás vagy a zenehallgatás élményét, bevigyék a hétköznapokba is.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár,

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Hogy látod a mostani közép- és felső vezetői réteg Magyarországon, akik abszolút újak, de nyitottak a kultúra befogadására és mélyebb értelmezésére, nekik mi okozza a legnagyobb kihívást kultúra befogadása terén, vagy melyik művészeti ág akár?
1: A zene az mindig nehéz, én azt látom, de általában a vizualitással szemben minden más nehéz, akár még az olvasás is. Egyébként felsővezetők, hogy azért jó, mert tehát, hogy ők valamiben, ezek az emberek azért vannak a toppon, mert nagyon jók a szakmájukban, vagy abban nagyon jók, hogy jó embereket találjanak, akiknek tudják delegálni a feladatokat, és nyilván van mellett még egy család élet, magánélet, de a szakma plusz magánélet kettősén kívül arra, hogy még a saját művelődésükkel is, hogy mondjam, időt töltsenek, erre nincs lehetőségük. Ez két élet, egy élet alatt. És nekik ezt a harmadik életet kéne integrálni, ami még a művelődés is lenne. Csak hogy az van, hogy mire odaérsz, hogy felsővezető vagy, és már egy német vezérigazgató kell beszélgetned, akkor már nagyon nehéz leülni a Derridához, meg akkor már nagyon nehéz azt elképzelni, vizionálni, hogy amúgy Caspar David Friedrich idén évfordulós festészetét, ha nem ismered, akkor ott egy alapvető dolgot nem ismersz. Ugyanúgy, hogy a Goethének a nevét, amint csak a madárként ismered, akkor nem fog tudni működni ez a történet. Szóval az van, hogy, és ezt a példát szoktam még idézni ebből a szempontból, hogy valójában úgy van ám, hogy amikor a II. Vatikáni zsinaton, 20. század közepén 62-től 65-ig tartották ezt az egyetemes zsinatot a katolikus egyházban, minden püspök, amikor felszólal, akkor latinul beszélt, hosszú idő volt, mire megértettem, hogy ez hogy is van, vagy hogy is alakul ki. Nem tudjuk, hogy mindenki elég jó latinul, ebből is voltak egyébként a problémák, de hogy latinul mikor kell megtanulni, nem akkor, amikor püspök leszel 60 évesen vagy 70 évesen, tehát akkor már nem fogsz elkezdeni szótárazni, hanem azért kell a szemináriumban megtanulnod 18-tól 25 éves korodig úgy latinul, hogy tudjál rajta érteni és értekezni, hogyha esetleg 40 éves korodban vagy 50 éves korodban kineveznek püspökké, akkor ezt tud használni. Szóval hogy hamarabb kell elkezd ezzel a dologgal foglalkozni, mint hogy igazából éles legyen, és csak hogy ezt a zsinati példát befejezzem, ugye az van, hogy nagyon sokan nem tudtak eddig jól latinul. Néhány püspök volt, aki egészen kiváló volt, páran voltak, akik jók voltak, de ezért kellett szakértőket, teológus szakértőket bevonni, hogy egyáltalán fordítsák, megfogalmazzák, összerakják, stb. A történetet. Na most képzeld el, hogy szavazolta a világegyház legfontosabb ügyeiről, ha amúgy valakinek tolmáccsal fordítania kell, és tehát úgy nagyjából értett, hogy miről van szó a szövegben. No way! Na most ez egy nagyon látványos példája annak, hogy aminek nincs meg a big picture erről a világról, az hogy hoz gazdasági döntéseket. Tehát aki nem látja egyben a folyamatokat, nem látja egyben a történetiséget, nem látja egyben, már amennyire lehet össze nagy vonalakban, az valójában a jelenben nem tud jól cselekedni. Nem fog jó befektetésre, vagy tesz jó befektetéseket, csak nem biztos a legjobbakat. És azt gondolja, hogy ebből lesz pénz, de az még kevés. Még beleteszi ezt a zöld programot, beleteszi kis gondoskodásat, stb. De nem ez számít. Hát gondolja Medicsikre. 300 éven keresztül ez a család Európában mindent vitt. Ez azt jelenti, hogy gazdaságilag ők voltak a numero uno, a legjobb kapcsolatrendszere ennek a családnak volt mindenhol, ugye pápa is lett még a Medicsikből, de mindenféle politikai potentát is ugye Firenzében tőle kerül ki, gazdaságilag, politikailag, kereskedelemben és kultúrában ők vezették az egész kontinenst. És nem azért, mert jó házasodgattak, hanem mert kiképezték magukat, meg vasárnap délutánként az Il Magnifico, tehát a nagy, nagyszerű Lorenzo Medici, az ott ült Marsilio Ficinóval, a filozófusával, és Platonról beszélgettek. Ott ült mellette a költő, ott ült mellette a zenész. Ha Lorenzo Medici nincs, vagy a Medici család nincs, akkor nincsen Raffaellónak az a festménye, amelyet ma a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításai közül a régi képtárban meg lehet találni Esterházy Madonna címen. Az Esterházy Madonna azért Esterházy Madonna, mert az Esterháziak fölismerték, hogy ezt a képet meg kell szerezni, valójában semmi közük a patronáláshoz, ők csak megvették és aztán odaadták a szépműnek. De előtte ezt Raffaello egy olyan sorozatban festette, amit a Mediciek patronáltak. Tehát azért tudok ma megnézni egy festményt egy konkrét termében Budapesten a szépműnek, mert a Mediciek akkor azt mondták Raffaellónak, hogy te elég jó vagy. De ez mi kellett? Nem csak az, hogy pénze legyen, hanem azt tudja mondani, hogy ez az ember ezt tud festeni, méghozzá olyat fest, ami világszínvonalú, tehát tehetségkutató is volt, de hogy tenni ezt meg, ha nem érti a képzészetet? És ugyanez igaz, hogyha ők nem pártfogolják azt a figurát, aki a zongorának, a modern zongorának az ősét megteremti, akkor ma nem lenne zongoránk. Tehát se Chopint nem tudnánk hallgatni, se Debussyt nem tudnánk hallgatni, egy csomó minden nem lenne, ha a Mediciek hétről hétre nem törődtek volna a kultúrával, nem ültek volna össze ezekkel az emberekkel, és nem lettek volna párbeszédképesek a kultúrával. Tehát az impact az nem abból lesz, hogy nekem sok pénzem van. Dagobert bácsiból rengeteg van. Az egy megszerezhető dolog, nagy dolog, elismerésem mindenkinek, aki ezt megcsinálja, de az impact nem ebből lesz. Ezért van Amerikában nagyon nagy hagyománya annak, hogy adományozzunk alumnusként a saját egyetemünknek legalább egy padot, vagy valamit, amit egy termet, vagy valamit, amit rólam neveznek el, tudom is én, ugyanígy, tehát fogom magamat, szuper, hogy van egy szép magángyűjteményem, nem tudom milyen festményekből, de ha egyet sem adok oda a közgyűjteményekbe, akkor igazából nem marad fönn a nevem. És ez nem csak arról szól, hogy reprezentatíven én híres leszek-e vagy nem, hanem arról, hogy én végsősoron hozzátettem ez a kultúrához, vagy nem. Azzal, hogy sok pénzem lett, azzal nem tettem hozzá a kultúrához. Az azt jelenti, hogy én voltam a mágnes, és körém jött a vaspor. De az még nem az, hogy utána ebből lesz egy épület.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár,

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Ezek nagyon magvas gondolatok abból a szempontból, hogy én nagyon remélem, hogy nagyon sokakhoz eljut ez a fajta mentalitás, és remélem, hogy nagyon sokan megfontolják majd ezeket a szavakat, amiket mondtál, különösen ugye a műgond kultúrcoaching részével kapcsolatban is. Viszont kanyarodjunk egy picit el még arra, hogy a diplomata képzésben te hogyan látod, hogy milyen különbségek vannak mondjuk akár a felső vezetőkhöz képest. Én eléggé biztos vagyok abban, hogy kulturális szakemberek, hogyha diplomatákkal elkezdenek kooperálni, együttműködni, és egy picit más szemmel próbálják meg láthatni a művészetet, és ezt valahogy úgy tudják a kultúrdiplomáciába integrálni, akkor ez egy olyan másfajta hozzáállás, mint amit mondjuk a felső vezetők, középvezetők felé kommunikálnál. Mi az a legfontosabb különbség, amit mondjuk a felső vezetők és a diplomatáknak a képzésében meg tudnál fogalmazni?
1: Mindenki nyilván egyedi és differenciált képzést értelmel, a metódus az mindenkinek más, de azért nem annyira szakmas és specifikus ez a történet. Ezt a retorikai iskolán tudom a legjobban alátámasztani, szóval az, hogy mi retorikát tanítunk kamionsofőrnek, elméleti matematikusnak, politikusnak és mondjuk felsővezetőnek, ez végtelen sokfélének tűnik, de valójában arról van szó, hogy egy becsületes bölcsész az képes arra, hogy alkalmazkodjon, és azt, ami tudásaként megvan, azt transformálja. Ennyi kell. Na most innentől kezdve szinte mindegy, hogy milyen foglalkozáshoz az ember, halkan mondom csak, mert úgy is fog tudni működni az, hogy hogyan állj ki, hogyan győz le a lámpalázadat, hogyan hassál emberekre. A kultúrával is hasonló a helyzet, hogy tulajdonképpen a kultúra azért zseniális, mert az én termékem az Mozartnak a Figaro házasság. Na most ez egy hibátlan termék. Itt nincs olyan, hogy nem tudom, elrepett a sarka, vagy nem tudom, hiányzik a füle, vagy akármi, és nem, ez egy tökéletes darab. Nekem ezzel nincs teendőm, tökéletes terméket viszek. A kérdés az az, hogy hogyan fogom tudni ezt például a diplomatának úgy átadni, hogy azt meglássa benne, amitől neki ez esszenciális. Tehát nekem meg kell értenem a diplomatát, hogy ő hol és hogyan dolgozik. Ha megértem, vagyis empátia van meg bele, érzőképességen túl, gondolatiság, ismerem azt a szakmát, van annyi kultúrám, hogy tudom, mivel foglalkozik egy diplomata, akkor ez lesz az alapja annak, hogy valójában tudjak neki olyat kínálni, ami még hiányzik. De amúgy meglepődnél, mennyire hasonlók a kérdéseik, ugyanott vannak az elakadások, és ugyanott vannak a lehetőségek is. Nem olyan régóta zajlik ez az együttműködés a diplomata képzés kapcsán, de tapasztalatom az, hogy ezek az emberek ugyanazt kérik és igénylik, mint amit adott esetben egy középvezető kérne. Tehát ebben radikális különbség nincs. Viszont ami nagyon fontos, hogy tehát megint az, hogy le tudod fordítani azt, ami történik. Én összehasonlító irodalmárként tulajdonképpen egy diplomata vagyok, mert mit csinálok? Azt mondom, hogy a festészet világát megismertetem az irodalommal, az irodalmat pedig a zenével, és így körbejárunk. Szóval én nagykövet vagyok hol az irodalom országában, hol pedig a zene ország. Ennyi.
0: Nagyon izgalmas maga a kommunikáció, és hogy hogyan lehet összekapcsolni a különböző művészeti ágakkal, hogy hogyan lehet ezeket a mindennapjainkba beleinvolválni gyakorlatilag. Beszéltünk arról, hogy a középvezetőknek, felsővezetőknek, diplomatáknak mi lehet a legnagyobb kihívás a művészet befogadásával kapcsolatban, viszont neked mi volt az a festmény, irodalmi alkotás, zenemű, ami a mai napig elgondolkodtat, és mi az, ami számodra a legnagyobb kihívás újraértelmezni akár?
1: Én Dosztojevszkijről írtam egy könyvet, viszonylag fiatalon, ez egy nagyon vékony kis könyv, Dosztojevszkijnek a Karamazov testvére című munkájáról, és ez volt az, ami számomra így a legeslegjobb műnek, hát ilyen koronaként így megjelent a képe így bennem, szóval, hogyha egyet kéne mondom, biztos szerzőként Dosztojevszkij, ez nem kérdés, és talán még mindig a Karamazov testvéreket. Szóval az olyan volt, hogy éveken keresztül, amíg azzal a regénnyel foglalkoztam, addig azt éreztem, hogy így abban a világban benne vagyok, és hogy közben az a világ így egyre jobban nyílik meg. Tehát egy jó műalkotás az mindig olyan, hogy nem egyféle bejárata van, hanem annyi bejárat, ahányszor csak akarsz bemenni rajta. És biztos vagyok benne, hogyha most megint rászánnám magamat és újraolvasnám, akkor új dolgok, hát nyilván a műveltség is talán gyarapszik valamennyit, kerülnének előtérbe. Szóval valószínűleg ez lenne az, ami nekem az a legmeghatározóbb, de azért mondjak ne csak külföldit, az Édes Anna és egy nagyon fontos és meghatározó regény a magyar irodalomból, és a már említett a beszélgetés elején előkerült József Attila költészete, valamint Vörös Marti. Az, hogy irodalmon belül kéne mondani ilyen nagyon-nagyon közel állókat, akkor valószínűleg velük kezdeném, és zárnám is a sort. Zenében pedig most éppen Mozart korszakon van, szóval nehéz elkalandozni attól az életműtől. de még Chopin volt az, aki nagyon sokat mozgatott rajtam az ő nocturnjai, illetve Glenn Gouldnak az a hozzáállás, és az már több is ugye, mint tisztán művészet. Szóval Gould azt mondja, az interpretáció ugyanolyan értékű a zongoránál, a zongora művészetben, mint amilyen maga a műalkotás, az nagyon közel áll hozzám. Nyilván miért? Mert én magam nem vagyok költő, nem vagyok művész, és azért azt gondolom, hogy azért az is fontos, amit én csinálok. Tehát nagyon könnyű annak a kísértését elfogadni, hogy akkor biztos azért van ez, mert a Gould-féle koncepcióval maga az interpretáció is a művészetnek egy formája. De azért valahol szerintem igen. Tehát néha kaptam már meg azt a kritikát a kollégáimtól, hogy amúgy jobb az értelmezés, mint a mű, amivel foglalkozol, főleg a Hajnóci életmű kapcsán, hogy ez egy ilyen, azért nem a fősodorba tartozó, a kánon közepén lévő életmű, vannak nagyon jó darabjai, de vannak kevésbé jók is, és egy-két novella értelmezése kapcsán ez például előkerült, hogy fifikásabb ez az értelmezés, mint maga a mű. Nem gondolom, hogy így lenne, de az, hogy az interpretáció önmagában is tud érdekes lenni, abban viszont nagyon hiszek. Meg hát a legtöbbünk, azért a társadalom 95%-a nem, a műalkotás az nem úgy közelít, mint művész, hanem úgy, mint befogadó. Ezért szerintem valójában ez a tömegkérdés, és nem pedig a művészi létnek a megértése.
0: A beszélgetésünk zárásaként kérlek, meséld majd el a hallgatóknak, hogy hol találkozhatnak veled, vagy hogy milyen platformokon érhetnek el téged.
1: Egyrészt az Eltérő, hogyha valaki beiratkozik, akkor ott szoktak kurzusaim lenni. Jellemzően összehasonlító irodalom és kultúratudomány címen szoktam kedvesténként előadásokat tartani, de ha valaki úgy érzi, hogy ezt a luxus már nem engedheti meg magának, akkor két hely van, ahol kapcsolódhatunk. Az egyik az a retorika iskola, amelyben nyilvános beszédre vagy üzleti kommunikációra készítünk fel embereket, és itt is kifejezetten én a bonyolult helyzeteket szeretem, szóval, hogyha valaki nagyon el van akadva, vagy nagyon elül van a saját retorikai teljesítményében, akkor szoktam igazából lubickolni ezekben a képzésekben, de nyilván más típusokat is csinálok. A másik pedig a Műgondnak a sokat emlegetett közössége, amelynek művészetisgondolat.hu címen vannak elérhetőségei, ott megvannak az eddigi kurzusaink e-learning formájában, illetve ez a bizonyos vezetőknek szóló egyre jobban bővülő portfólió is megtalálható.
0: Dr. Hoványi Márton, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Köszönöm szépen, Lili, hogy itt láttam.
0: Köszönöm én is.
2: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyelőre nem nyitja meg a hormuzi szorost. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohinj közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől azonban megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. A 15. kerületben lezárták a Rákos utat, az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között, a 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti, az Andrássy út szerviz útját szintén lezárták a Csengeri utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat hétvégi filmzenei összeállításunkban, amelynek szerkesztője Varga Ramona, a műsorvezetője Hávarga Marian. A Cine Music elején két olyan film soundtrack albumát vettük elő a fiókból, mely filmek főszerepeit az ír származású és főleg akciófilmekben az igazságosztó kemény fiú figuráját hozó Liam Neeson játszotta. Az első fél órában a Batman kezdődik című 2005-ös film aláfestése szól, melyet két nagyágyúnak számító zeneszerző írt, Hans Zimmer és James Newton Howard. Majd az Oscar-díjra is jelölt színész tavalyi akciófilmje, az Oltalmazó kerül sorra. A zeneszerző a műsorunkban e filmzenével debütáló Sean Callery. A sorozatok blokkjában a nemrégen megtartott Emmy díjkiosztó gála nyerteseiről lesz szó. És végül a filmzene.net portál rovatában az Amelie csodálatos élete című filmről hallunk információkat, kulisszatitkokat. Tartsanak a Cine Musical ma is, a következő 120 percben, és ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található Cine Music oldalunkon keresztül is. Az imént hallott muzsika annyira jellegzetes, hogy valószínűleg sokaknak beugrott a kép, amint Gotham City komor utcáin végig suhan a rejtélyes Batmobil. A film rendezője Christopher Nolan, aki 1970-ben született Londonban. A direktor már 7 évesen kamerát ragadott a kezébe, hogy lefilmezze az akcióhősök játékfiguráit. Az író, producer és rendező nevéhez olyan filmek köthetők, mint a Sötét lovag, az Eredet, a Tenet, a Dunkirk, a Csillagok között, az Acélember vagy a Sötét lovag felemelkedés. 5 alkalommal jelölték Oscarra, az Eredet, mint a legjobb film és a legjobb eredeti forgatókönyv, a Memento szintén a forgatókönyv miatt, valamint a Dunkirk esetében szintén a legjobb rendezés, illetve a legjobb film kapcsán. A Batman kezdődik esetében Christopher Nolan az alapoknál kezdte a mítosz építést. A 90-es évek Batman filmjei ugyanis messze kalandoztak a képregények búskomor igazságosztójának legjellemzőbb tulajdonságaitól. Tim Burton Batmanjét sokan dicsérték a rendező sajátos képregény értelmezéséért, azonban Joel Schumacher mindörökké Batmanjét ugyan szórakoztatónak, de néhol unalmasnak értékelték a kritikusok. A Batman rajongók legnagyobb örömére Nolan nem próbálkozott az elődjei által felvázolt emlékek felelevenítésével, és egy minden eddiginél sötétebb Batman történet elmesélésébe kezdett. Az elvárásoknak megfelelően a filmben hitelesen ábrázolja azt a folyamatot, amelynek során Bruce Wayne Batmanné változik. A rendező nem csak a borongós hangulatú fejlődéstörténet felépítésében remekel, hanem a hatalmas díszletek előtt zajló akciójelenetek levezénylésében is. A filmben Christian Bale, Gary Oldman és Michael Caine mellett itt kivételesen negatív szerepben láthatjuk Liam Neeson-t.

A filmet 3 BAFTA és 1 Oscar díjra jelölték, leginkább a látvány, a hang és a vizuális megjelenést elismerve. A film zenei aláfestése Hans Zimmer és James Newton Howard munkája. Egyedülálló módon 2 nagyformátumú zeneszerző állt össze a Batman kezdődik filmhez. Később Hans Zimmer műhelyéből Ramin Djawadi és Mel Wesson is bekapcsolódott a zenei munkálatokba. A közös munka 3 hónapig tartott, majd ennek eredményét Londonban vették fel egy 90 tagú zenekar közreműködésével. A Cinemusicban most hallgassanak meg néhány zenei részletet egy nagyszerű együttműködés gyümölcséből. Következzen tehát a Batman kezdődik különleges zenei világa.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56 alvillamos meghosszabbított útvonalon, Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon, Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől azonban megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. A 15. kerületben lezárták a Rákos utat az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között, a 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti, az Andrássy út szerviz útját szintén lezárták a Csengeri utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Az előző fél órában a Batman kezdődik című film aláfestéséből hallottak részleteket, amelynek egyik igen fontos szerepét Liam Neeson játszotta. A most következő filmünk a színész egyik legutóbbi szerepéhez köthető, amelyben visszatért a jól bevált karakteréhez, amikor is valakinek a megmentésére szegődik el. Tavaly decemberben mutatták be a mozikban az Oltalmazó című akciófilmet, amelyben a veterán Jim Henson, a filmben Liam Neeson, Arizonában a mexikói határ mentén él. A férfi nehéz időszakot tudhat maga mögött, nemrég hunyt el rákban imádott felesége. Jimet a gyászából két illegális bevándorló zökkenti ki. Az anya-fiú párosra véletlenül bukkanó ex-katona egy lövöldözésbe keveredik a mexikói kártel tagjaival, amelynek során egy eltévedt golyó végez az édesanyával. Jim így, ha vonakodva is, de szárnyai alá veszi a fiút, Miguelt, hogy elvigye őt Chicagóban élő rokonaihoz. Ám a kartel legelvetemültebb tagjai továbbra is ott vannak a nyomukban. Robert Lawrence filmje gyakorlatilag különösebb siker nélkül futott le a mozikban, bevételek tekintetében pedig éppen hogy csak hozta a forgatásra elköltött összeget. A kritikusok sem tartották sokra a filmet, és a rajongók közül is sokan feszegették azt a kérdést, hogy vajon miért kell az utóbbi években Liam Neesonnek ilyen gyenge filmekben szerepelnie. Pedig az ír származású színész egyik leghíresebb Oscar jelölt szerepét a Schindler listája című filmben nyújtotta. De játszott még olyan nagyszabású blockbusterekben is, mint a Star Wars 1, Bajós árnyak, a Narnia krónikái, vagy előző filmünk a Batman kezdődik. Liam Neeson kezdetben olyan tévésorozatokban is szerepelt, mint a Miami Vice, de feltűnt Clint Eastwood Piszkos Harry című filmjének 5. részében, a Holdbiztos Tipben is. A nagy áttörés 1990-ben következett be Neeson számára, amikor is Sam Raimi rendező Darkman című moziának főszerepét alakította, és az alkotás szakmai és közönség sikert is aratott. Ennek ellenére Neeson mégis inkább a színpadot választotta. A Broadway-n debütált Eugene O'Neill Anna Christie című darabjában. A másik nagy változás pályafutásában Steven Spielberg nevéhez fűződik, akinek felesége közbenjárásával megkapta Oscar Schindler szerepét a Schindler listája című 1993-as filmeposzban. Ezzel Liam Neeson egy csapásra sztár lett. Amikor 1999-ben Hollywoodban terjedni kezdtek a pletykák, hogy George Lucas szereplőket keres új Csillagok háborúja filmjéhez, Neeson azonnal jelentkezett, és erőfeszítéseit siker koronázta, hiszen ő kapta meg Keegan-Jean szerepét Ewan McGregor partnereként. További szerepei a teljesség igénye nélkül, A zsaru pánikban, az Elrabolva trilógia, az Ismeretlen férfi, az Atomcsapda, a Michael Collins, az Igazából szerelem, a Jeges pokol, a Némaság. 1999-ben Neeson a Brit Birodalom tisztje kitüntetést kapta a nemrég elhunyt II. Erzsébet királynőtől.

Az oltalmazó zenei aláfestését Sean Callery, négyszeres Primetime Emmy-díjas komponista szerezte. Sean Callery 1964-ben született Hartfordban, Connecticut államban. Pályája során elsősorban sorozatokhoz és videójátékokhoz írt zenei kíséretet. Legismertebb munkái a 24, a Jessica Jones, a Star Trek nemzedékek és a Dr. Chont című szériákban hallható. 2006-ban elnyerte az American Society of Composers, Authors and Publishers díját a Top TV Series kategóriában a médiumban végzett munkájáért. Filmes munkái közül megemlíthető a Halál két arca című 2000-ben bemutatott akciószriller, a 2014-es Small Time című amerikai komédia és a tavalyi oltalmazó. Ez utóbbiból következnek most zenei részletek Sean Callery tollából. 6 óra után pedig az Emmy díjkiosztó gála nyerteseivel térünk vissza itt a Cine Musicban. Maradjanak velünk!

Klasszik Rádió 92.1. Következik Johann Sebastian Bach, D-dur szvit, második tétel, R. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyelőre nem nyitja meg a hormuzi szorost. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki, a gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben, egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohinj közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Lezárták hétvégére a Szabadsághídat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56-a villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, az I. és Gyula utca megállót nem érintik. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítása miatt, de a szerviz úton lehet közlekedni. A 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál közműjavítás miatt, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, több megállót nem érintenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: 18 óra után folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai félórás összeállításunkban az idei év tévés Oscarjának is nevezett Emmy díjátadó nyerteseiről esik szó. Tartsanak velünk ma is! Idén Los Angelesben adták át immár 74. alkalommal az Emmy díjakat, amely elsősorban a nagy streaming csatornák összecsapásáról szólt. A díjátadót a 2003 óta a Saturday Night Live csapatát erősítő Kenan Thompson vezényelte le, humoros percekkel tarkítva. Mi magyarok is örülhettünk, hiszen Rév Marcell az Eufória című szériában bizonyított, kiemelkedő operatőri munkájáért kreatív Emmy szobrot vihetett haza. Az Eufória sorozat nem mellesleg idén 5 technikai Emmy díjjal gazdagodott. A már 2019 óta futó produkció a 3. évaddal tér vissza, és folytatja eddig töretlen diadalmenetét.

Az iménti zenei részlet az Eufória című szériából csendült fel, melyet Timothy Lee McKenzie színpadi nevén Labirintus komponált. De nem csak az Eufória sorozat csapatának markát ütötte díj, hanem a Fehér Lótusz csapatáit is, akik az idei gála abszolút győztesei lettek. A széria az HBO csatornán mutatkozott be 2019-ben, és rekord nézettsége miatt hamarosan a második évaddal folytatódik. A Fehér Lótusz az idei Emmy gálán összesen 10 kategóriában tudott győzedelmeskedni. A sorozatot sokan a 21. század vacakszállójaként emlegetik. A produkció tulajdonképpen egy szatíra, mely görbetükröt tart azon milliárdosok elé, akik képtelenek kilépni a mindennapi mókuskerékből és önfeledten felszabadultan nyaralni. Ugyanis a Fehér Lótusz szállodába érkezők mindegyike gazdag, ám magánéleti és egyéb problémáik miatt képtelenek a nyaralásukra koncentrálni, ami aztán feszültséghez, majd egy vendég halálához vezet. A fekete humorral gazdagon fűszerezett széria zeneszerzője, a 2 Emmy-díjjal jutalmazott chilei zeneszerző Cristóbal Tapia de Ver volt, akivel korábban olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint az Utópia vagy a nagy sikerű Fekete tükör. Lépjünk hát be a Fehér Lótusz szálloda hajába a most következő zenei összeállítás segítségével.

Az iménti percekben zenei részleteket hallhattak a Fehér Lótusz című sorozatból, amely idén díjak tekintetében felállhatott a dobogó első fokára. De nem szomorkodott a Netflix szuperprodukciója, a Nyerd meg az életet sem, hiszen 6 kategóriában nyert, és ezzel a díjverseny második helyezettje lett. A produkciót tavaly novemberben mutattuk be itt a Cine Music sorozatblokkjában. Második évada várhatóan a jövő év végén tér majd vissza a Netflix csatorna kínálatába. A sorozat megalkotója Han Dong-hyuk, aki idén szintén Emmy-díjjal gazdagodott, nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy egyelőre még csak egy 3 oldalas jegyzete van arról, hogy mit is szeretne megvalósítani az új évadban. Azonban az biztos, hogy a folytatásban új játékokat ismerhetünk majd meg. A széria zeneszerzője a dél-koreai származású Chong Jae-il volt, akinek olyan filmek dallamait köszönhetjük, mint a 4 Oscar-díjjal jutalmazott Élősködők és a szintén számos díjjal kitüntetett Okja. Nyerésre sarkalunk mi is mindenkit a most következő zenei összeállítással, a Nyerd meg az életed!

Az előbbiekben a Ted Lasso című produkció dallamvilágából hallhattak ízelítőt, amely az idén elnyert 5 Emmy-díjával még az HBO egyik nagyságának számító, a 2018-ban indult Utódlást is megelőzte, amely egyébként idén 4 díjjal lett gazdagabb. A milliárdos Roy család életéről szóló produkció idén már a 3. évaddal jelentkezett, és a Roy

Család fejét alakító skót színész legenda Brian Cox is versenyben volt idén a legjobb férfi főszereplő díjára, melyet végül a Nyerd meg az életet főszereplője Lee Jung-jae vihetett haza. Érdekes pillanata volt az idei Emmy gálának, amikor Jesse Armstrong, az utódlás sorozat alkotója, az Emmy kitüntetéseket átvéve Károly hercegen élcelődött, mondván az ő sorozatukra sokkal többen szavaztak, mint az Egyesült Királyság új uralkodójára, Károly hercegre. Ennek ellenére bizonyos, hogy a már Golden Globe díjra is jelölt produkciónak a brit rajongói is megmaradnak. Mi viszont mára az Utódlás című sorozat zenei összeállításával zárjuk sorozatblokkunkat. A széria zenéjét a zongoristaként is elismert Nicholas Brittle zeneszerző komponálta, akit ezidáig két alkalommal jelöltek Oscar-díjra. A sorozatok jövő héten is várják Önöket, méghozzá az Odakin című szériával. Tartsanak velünk akkor is!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Lezárták hétvégére a Szabadsághídat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56-a villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, az I. és Gyula utca megállót nem érintik. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítása miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. A 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál közműjavítás miatt, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, több megállót nem érintenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic mai adását a filmzene.net összeállítása zárja, amely az Amelie csodálatos élete zenéjéből készült. Az élénk fantáziájú Amelie a párizsi Montmartre-on éli békés, egyhangú életét, a leghétköznapibb dolgokban is örömét lelve. Egy napon rábukkan lakásában egy kis dobozra, benne az előző lakó gyerekkori emléktárgyaival. Úgy dönt, hogy eljuttatja a dobozt eredeti tulajdonosához, ennek hatására pedig rájön, hogy jó cselekedetekkel képes boldogabbá tenni környezetét. A naív, de jóindulatú lánynak már csak saját életét kell rendbe tennie, amire lehetősége is nyílik, amikor összefut egy hozzá hasonlóan magányos férfival. 2001 egyik nagy nemzetközi sikerévé vált az Amelie csodálatos élete, melyet hazánkban is rengetegen kedvelnek, optimista, életigenlő hangvétele, sárgászöld tónusú, megragadó, mesebeli látványvilága, és persze Audrey Tautou játéka miatt. A rendező Jean-Pierre Jeunet az akkoriban még nem túl ismert színésznő mellett döntött, akit az 1999-es Vénusz szépségszalon című alkotásban látott, és akivel olyannyira megtalálta a közös hangot, hogy a Hosszú jegyesség című háborús drámájának női főszerepére is őt kérte fel. Noha Tautou olyan ismert alkotásokban is szerepelt, mint a Lakótársat keresünk, vagy a Da Vinci kód, a legtöbb néző számára ő már valószínűleg mindig Amelie marad, főleg, hogy 2019 óta egy filmben sem szerepelt. Az Amelie csodálatos életének férfi főszereplője Mathieu Kassovitz lett, akit nem csak színészként, hanem rendezőként is ismerhetünk. Neki köszönhetjük a Gyűlölet című drámát, illetve egy thrillert, a Bíbor folyókat is. Az Amelie csodálatos életének megkerülhetetlen pontja a zene, melyhez a direktor eredetileg Michael Nyman-t, a zongoralecke komponistáját szerette volna felkérni, de nem járt sikerrel. Kapóra jött viszont számára, hogy a figyelmébe ajánlották honfitársa, a számos hangszeren játszó Jan Tiersen egyik albumát. Jeunet-nek annyira tetszett, amit hallott, hogy a művész összes CD-jét megvásárolta. Végül filmjének aláfestéséhez is az ezeken szereplő dalokból válogatott, emellett pedig megkereste Tiersent, aki új szerzeményeket is készített. A filmzene albumra 20 felvétel került, ezeknek a fele új kompozíció volt, míg a maradék Tiersen 4 albumáról került ki. Noha vibrafon, xilofon, mandolin, banjo, vonósok, zongora és akusztikus gitár is hallható az alkotásban, a fő hangszer a harmonika lett. A címszereplő ártatlanságát is jelképező jellegzetes megszólalása pedig az Amelie csodálatos élete egyik védjegyévé vált. Bár a világhírnevet Tirsen kétségtelenül az itt felcsendülő melódiáknak köszönheti, ráadásul lehetősége nyílt új darabokkal is kiegészíteni ezeket, ma már másképp látja a múltat, amiről így beszélt egy interjúban. Én a post-punk és az ipari zenei közegből érkeztem. Ilyen muzsikákon nőttem fel, és ezek hatására akartam saját szerzeményeket készíteni. Akkoriban a stílusomat az egyszerű, visszafogott dallamok jellemezték. Mindig azt vallottam, az, hogy kiragadjanak valamit a kontextusából, ami nem erre való, majd beletegyék valamiféle párizsi francia klisébe, nem fér össze ezzel. Semmi bajom az Emily csodálatos életével, bár nem igazán az én filmem, de ha újra elkészítenék, már nemet mondanék a zeneim felhasználására. Ez egyfajta zenei prostitúció volt, mondta a szerző nevetve, majd hozzátette. Amikor egyszerű dallamokat alkotok, akkor valami nagyon sötét húzódik meg mögöttük, esetleg egy csipetnyi humor. Erre hirtelen, a film sikere következtében már mindenki úgy hallgatta őket, mint a romantikus vagy randi zenék lennének, holott mind valami más volt, valami sötétebb. Ugyan Tirsen nem lelkesedik az iránt, ha valamely szerzeményét kiemelik eredeti közegéből, érdekesség, hogy az Emily csodálatos életéhez komponált egyik motívumát felhasználták a Goodbye Lenin című német vígjátékhoz, amelynek egyébként ő komponálta az aláfestését. Szólópályája mellett a komponista több rövid, illetve egész estés filmzenéjét is jegyzi, de a legnagyobb sikere mindmáig Amelihez fűződik. Művéjét nem csak a közönség rajong, de elnyerte érte a francia Oscart, azaz a César díjat is. Most utazzunk el Párizsba, legalábbis a zene nyelvén, a következő összeállítás Ameli különleges világába fogja önöket elkalauzolni. A zenei részletek előtt elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, a munkatársak Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. Új műsorral várjuk önöket jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádió 92.1 Cine Music című műsorában.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte. Támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Változékony időjárásra számíthatunk. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét érkezik egy dátum, 1791. szeptember 21-e, ekkor született Széchenyi István. Hány éve?
2: 235, kiszámoltam.
1: És ebbe próbálunk nem hibázni.
2: Igen, mindig belezavarodunk, és aztán ezeken szoktunk nevetni. Tehát igen, azt gondolom, hogy Széchenyi István minden magyar szívének kedves, naponta találkozunk vele, hiszen ha 5000-esre fizetünk, az ő arca köszön vissza. Aki itt jár a fővárosban, a Lánchíd, ugye hivatalosan is az ő nevét viseli, de szerintem minden városban van egy Széchenyi tér, vagy Széchenyi utca, úgyhogy a legnagyobb magyar, én azt gondolom, méltó helyen van a mi emlékezetünkben, de ha egy picit jobban megvizsgáljuk az életét, akkor talán még megtudhatunk róla újabb dolgokat is.
1: Igen, mert valahogy ő mindig akkor merül fel, hogyha valami újítás Magyarországra jött, abban az időben neki biztos, hogy köze volt hozzá.
2: Igen, mert ugye nagyon sokat utazott, bejárta Európát, ugye főleg nyugatot, Franciaországot, Angliát, Itáliát, de a Boszporuszon is hajózott, és így, mivel felement, nagyon sok mindent látott, és ő ezeket hozta haza. Ugye nagyon sokan elmentek, és ott valósítottak meg dolgokat. Széchenyi erénye, vagy Széchenyi érdeme szerintem abban rejlik, hogy ő hazahozta mindazt, amit látott, és itthon valósította meg. Úgyhogy a teljesség igénye nélkül, ha felsoroljunk csak néhány dolgot, tényleg a Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kaszinó, az Óbudai Hajógyár, a lóverseny itthoni megvalósítása, a főváros gazdaságának, közlekedésének, arculatának kialakítása, mind-mind valamilyen formában Széchenyihez köthető. Ezekről különben külön-külön szinte mindegyikről beszéltünk
1: már.
2: Így van,
1: így van. Most egy picit összefoglaljuk.
2: Igen, tehát valóban az utazásai során minden újdonságot vívmányt feljegyzett, lerajzolt a naplóiban, és amikor látta, hogy a nyugathoz képest azért a Magyarországon mennyire le voltunk maradva, akkor fogalmazódott meg benne, hogy mindezt itthon kéne megvalósítani. Veselényi Miklós volt az, akinek a hatására elkezdte csiszolni a magyar nyelvtudását, mert hogy Széchenyi nem beszélt jól magyarul, ugye ő is a német nyelvet használta. Ezért volt meglepő, hogy az 1825-ös országgyűlésen magyarul szólalt fel, és ráadásul a magyar nyelv ápolása és a Magyar Tudományos Társaság, ugye az akadémia megalapítása mellett érvelt, akkor, amikor a beszédeket még csak latinul volt szokás megtartani, és ne felejtsük el, hogy a magyar nyelv csak 1844-ben lett hivatalos nyelv, tehát korát meghaladta ebben is.
1: Milyen volt Széchenyi?
2: Úgy olvashatunk róla, hogy ő egy heves és szenvedélyes ember volt. Ezt nagyon szépen bizonyítja, hogy itt az akadémia alapításakor egy évi jövedelmét ajánlotta fel az akadémia megalapítására, és ehhez aztán több közéleti szereplő, gyárosok és főurak is csatlakozott. Erről azt is érdemes tudni, hogy itt azért volt egy hátsó motiváció is, méghozzá a szerelem, és egy bizonyos hölgy kegyeinek az elnyerése is azért ott volt a motivációban. Ugyanis tudni kell Széchenyi Istvánról, hogy ismert nőcsábász volt. Feleségének, Szájlen Crescensnek 11 éven át udvarolt, akinek akkor még volt egy másik férje, Zicsi Károly, de hát ezt Széchenyit nem zavarta a hölgy ostromlásában, és hát valójában már a Crescens is viszonozta az érzelmeit, de a férje halála után a gyászév leteléséig nem kezdődött el köztük a kapcsolat, és Crescens volt az, aki miatt Széchenyi rálépett a hazafiasság mezeire. Itt idéznék tőle: 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnás táblán, és 60.000 forintot ajánlottam fel. Hogy mire, azt igazából nem is tudom tisztán, de Magyar Nyelvészeti Akadémia lett belőle. Ez annyira tetszik nekem.
1: Azért örülünk, hogy heves és szenvedélyes volt.
2: Ugye ő alapította meg a Nemzeti Kaszinó Egyesületét is, hogy lehetőséget adjon az eszmecserének, illetve hogy a könnyed társalgás és a kultúra otthona legyen, de emellett az evező sportot is neki köszönhetjük, Veselényivel együtt ők sportásak voltak ebben. Széchenyi 1822-ben angliai útja során ismerkedett meg az evezéssel, és ezt hozta aztán haza, és 1827-ben két angol barátjával kevesebb, mint 4 óra alatt Bécsből Pozsonyba evezett. ez is egy kiváló teljesítmény volt.
1: Ezt most úgy kérdezem meg, hogy nagyjából tudom, de lehet, hogy mondasz újdonságokat, és mi minden őrzi Széchenyi emlékét Budapesten?
2: Megint a teljesség igénye nélkül a Széchenyi téren, a róla elnevezett téren, ugye Lánchíd, Pesti híd főjénél megtaláljuk a szobrát. Ott van a Magyar Tudományos Akadémia épületének az oldalán az a dombormű, ami azt a bizonyos 1825-ös pillanatot örökíti meg, amikor ő szenvedélyesen és hevesen felajánlotta ezt a nagyon szép összeget. Aztán a Lánchíd, amelyen sajnos ő már nem mehetett át, hiszen amikor a Lánchidat felavatták 1849-ben, Széchenyi már elmegyógyintézetben volt, tehát ezt nem érhette meg. De az ő emlékét őrzi a Széchenyi hegy, a Széchenyi kilátó, számos dombormű, illetve a Széchenyi fürdő is, tehát ezt ne felejtsük el a Városligetben. Viszont a Magyar Nemzeti Könyvtárat, az Országos Széchenyi Könyvtárat az édesapja alapította, és itt a névnek az írása is máshogy van, hiszen Széchenyi István egy évvel írja, és a második N már nincsen ékezet, míg az édesapja mind a kettő elbetűn ékezettel írta a nevét. Tehát ha itt ezt a kétféle írásmódot látjuk, akkor ez nem rossz helyes írás, hanem az apa és a fia máshogy írta a nevüket.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai is sorozatunkat.
2: A régi pesti városfal.
3: Kisvárosfal múzeum. Visszamegyünk az 1400-as évekre, még a törökkor előtti időkre, amikor ez a pesti városfal Mátyás uralkodása idején megépült.
2: Hol van pontosan ez a pesti
3: A régi pesti városfal tulajdonképpen a mai Kiskörút helyén volt. Tehát, hogyha végig sétálunk a Kiskörúton, a Vámház körúttól a Múzeum körúton, az Asztóriáig, akkor ez volt a régi pesti városfalnak a nyomvonala, és ugye, ahogy a város elkezdett épülni és nőni, abroncsként fogta körbe a várost ez a városfal, tehát ezért is kellett lebontani, és ezért épült helyére a Kiskörút, és aztán terjeszkedett a város tovább. Ez egy olyan nagyon szép és régmúltba visszarepítő része a városnak, én nagyon szeretem ezt a Kiskörút környéket, és tényleg annyi helyen fel lehet fedezni a régi pesti városfalnak a nyomaitnak. Ahogy mész például a Múzeum körúton, és benézel, akár a Magyar utca, vagy a Ferenci István utcát be is lehet nézni, és néha egy-egy épület sarkánál is kibukkan egy-egy középkori városfal, de ami nagyon izgalmas az, hogy be lehet menni egyik-másik lakóházba a Múzeum körúton, és ha a lakók kedvesek és beengednek, akkor a belső udvarban is megvan egy-egy ilyen városfal részlet, tehát nagyon-nagyon különleges.
2: Nagyon érdekes az is, mert egy dátumot is hoztál ezzel kapcsolatosan, hogy írtak róla először.
3: Igen, volt egy tudományos gyűjtemény nevű folyóirat, amely az indulásának évében 1817 őszén adott először hírt erről. Ez különben nagyon nagy dolog volt, hogy a hazai közönség olvashatott különböző tudományos területekről cikkeket, és az volt nagyon különleges benne, hogy mindez Pesten jelent meg, és magyarul. Ugye erről beszéltünk, hogy a német volt a hivatalos nyelv.
2: Mi állt ebben a cikkben?
3: Igazából maga a megfogalmazás, és maga az, hogy beemelte a köztudatba a régi pesti városfalat, ami önmagában nem tűnik olyan nagy dolognak, hiszen akkoriban nem épült még ennyire be a város, tehát az emberek együtt éltek ezzel a városfallal, tehát ez ott volt. Ne felejtsük, hogy ott volt például a kecskeméti kapu, tehát több olyan kapu is volt, amit csak később bontottak el. Sokkal inkább benne volt a köztudatban, de mégis ez a tudományos értekezés azért ezt jobban beemelte és jobban rögzítette. Ez egyes szakaszai teljesen szabadon álltak, például a Kálvin tér környékén. Most már ugye sokkal nehezebb megtalálni, igazán tudnunk kell, hogy mit keresünk és hol keresünk. Akkoriban azért ez nem volt ennyire nehéz.
2: Most hol láthatjuk, illetve milyen keretek között, hogyha mi magunktól nem találjuk.
3: Hogyha elindulunk, például a Bástya utcának a Veres Pálné utcai végén található játszótérre, hogyha ellátogatunk, akkor ott nagyon-nagyon szépen látszik. Be van építve a szomszédos falba a régi pesti városfal, és látszik a kőfal, látszanak még a lőrések is rajta, tehát ezt mindenképp érdemes megnézni. Aztán van egy nagyobb szakasz, a Magyar utca Kálvin tér felé eső végén, erről beszéltem a legelején, a koronaszálló parkolóházának az oldalában is, itt van egy emléktábla is, ami erre emlékeztet minket, illetve a Múzeum körút és a Magyar utca közötti H-sor néhány épületének a belső udvarába szintén, ha sikerül bejutnunk. Én néha figyelem, hogy nyitva van esetleg egy kapu, illetve vannak olyan épületek, ahol nagyon kedvesen a kapuba vágtak egy kis lyukat, és be lehet kukucskálni, és lehet látni. Tehát még csak nyitvaság kell legyen az ajtó, vagy a kapu, hanem be lehet nézni a belső udvarokra.
2: Milyen múzeum kapcsolódik?
3: A Királyi Pál utca 13B szám alatt van egy kis városfal múzeum. Ez is része volt a régi pesti városfalnak, ugye, ahogy beépült a környező házak falába. Tehát ez egy olyan bemutató hely, bemutató terem, ahol kulcsra zárt kis szobácska van, ennek a kulcsát el kell kérni a szemközti cégtől, akik városi sétákat szerveznek, és onnan tudják kinyitni, tehát nincs egy állandóan jelenlévő személyzet, de mindenképpen, ha arra járunk, érdemes oda ellátogatni. Egyik oldalon egy tűzfal van, másik oldalon pedig beépített városfal, de egy igazi időutazás. Nagyon szép régi metszetek mutatják meg, hogy milyen volt régi pesti városfal, tehát egy igazi időutazás, ami több mint 500 évvel korábbra visz minket vissza.
2: Ez a városfal múzeum mindig méltóan kezelték?
3: Nem, azért ennek is voltak olyan időszakai, amikor például a 2000-es évek környékén teljesen méltatlan állapotok uralkodtak már, olyan volt, mint egy lomtár igazából, és aztán néhány évvel ezelőtt felújították, és most már, ahogy mondtam, ott vannak ezek a régi metszetek, még mindig lehetne rajta javítani, én nagyon örülnék, hogyha ez állandóan nyitva lenne, hogyha mondjuk kettől vasárnapig, ahogy a legtöbb múzeum látogatható lenne, de érjük be annyival, hogyha arra járunk, akkor el tudjuk kérni a kulcsot, be lehet menni, és meg lehet figyelni ezt a nagyon szép részét, nagyon régi, nagymúltú részét a városnak.
2: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja az apropót, hogy beszélgessünk Bántholc szobrának avatásáról, amely 1936. szeptember 23-án történt, és én azt gondolom, hogy itt most az úriemberről is sok mindent meg fogunk tudni.
2: Igen, Harry Hill Bántholc tábornoknak a szobráról van szó. Aki számára ez a név nem ismert, akkor elhelyezzük őt térben és időben. A szobor először is a mai Szabadság téren található, az amerikai nagykövetség előtt, de hogy miért avattak az ő emlékére szobrot 90 évvel ezelőtt, ehhez a történelem viszontagságos éveihez kell visszamennünk, ugyanis 1919-ben tudjuk, hogy a román csapatok a győztes hatalmak jóváhagyása nélkül szállták meg az országunk keleti felét 19 nyarán. Ugye itt már a trianoni szerződés előszelei voltak érezhetők, ugye a románok a győztes oldalon, mi a vesztes oldalon az első világháború után, és mivel ez jóváhagyás nélkül történt ez a megszállás, a nagyhatalmak a román kivonulás felügyeletére egy nemzetközi amerikai, francia, angol és olasz tagokból álló bizottságot küldtek, és ennek a bizottságnak volt a tagja Harry Hill Bántholc tábornok is. Ő 1919. augusztusában érkezett Magyarországra, és a társaival azonnal nekilátott a román tevékenységek korlátozásának, fékezésének. Ez egy nagyon-nagyon intenzív és rendkívül képlékeny időszak volt. Ugyanis a román hadvezetés azt gondolta, hogy mindent elvisznek a Nemzeti Múzeumból, ami valamennyire Erdélyhez is köthető, hiszen Erdély akkoriban már ugye tudtuk, hogy majd Romániához lesz csatolva. Azonban a katonai misszió tagjai október 1-én úgy döntöttek, hogy erről nem lehet szó. Esetleg arról lehet szó, hogy egy bizottság megvizsgálja a román kérést, de ennek ellenére október 5-én délután az amerikai tábornok Harry Hill Bántholc arról kapott értesítést, hogy a román csapatok körbevették a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a tárgyak elszállításához felsorakozott 14 teherautó.
1: A tábornok gondolom rögtön indult.
2: Igen, tehát ő egyből egy amerikai ezredessel a Magyar Nemzeti Múzeumhoz sietett, és hát ezt tudjuk a korabeli leírásokból, nagyon határozott fellépésével megakadályozta, hogy a románok kipakolják a Magyar Nemzeti Múzeumot. Ezután a főbejáratra egy rövid közleményt helyezett el, lepecsételte a múzeumot, és a múzeum kulcsait magához vette. Tehát tényleg egy hősként akadályozta meg azt, hogy elszállítsák ezt a rengeteg értékes tárgyat a Nemzeti Múzeumból.
1: Ezután érkezünk el ahhoz a dátumhoz, ahogyan kezdtük, ugye 1936. szeptember 20. 23-a, azaz 90 évvel ezelőtt vagyunk.
2: Igen, Ligeti Miklós alkotásáról van szó. 90 évvel ezelőtt állították fel a Szabadság téren egy magyar származású amerikai tiszt, Boros Eugén vagy Boros Jenő javaslatára. A javaslat annak hatására született, hogy Bántholc tábornok naplója megjelent 1933-ban, és ott leírta ezt az incidenst meglehetősen részletesen. A magyarul az a napló viszont csak 1993-ban jelent meg.
1: Amikor kiszivárgott ez az információ, hogy szeretnének egy szobrot készíteni a tábornoknak, az mit okozott?

0: Hát elképzelhetjük, hogy a románok nem örültek ennek az egész történetnek, hiszen ez nem egy dicsőséges pillanata volt a történelemnek az ő szemszögükből nézve. Tehát a román diplomácia jelentős támadást intézett az alkotás ellen. Nem csak a szobor tényes értette őket, hanem az is, hogy a tervezet szerint a tábornokat egyenruhában lovagló pálcával a kezében ábrázolják, ugyanis a legenda szerint, bár erről a tábornok naplójában nincsen szó, Bántholc tábornok lovagló pálcájával utasította ki a románokat a múzeumból. És végül a szobor valóban így került megformázásra, úgyhogy ha elmegyünk a Szabadság térre és megkeressük ezt a szobrot, akkor láthatjuk, hogy a tábornoknak a háta mögött bizony ott van az a bizonyos lovagló pálca, amit később aztán a Nemzeti Múzeum végül megkapott.
1: A szobor elkészült, tehát 1936. szeptember 23-án fel is avatták, és ezután?
0: Egészen 1949-ig a helyén maradhatott, sőt 46-ban a világháború után még helyre is állították rajta a sérüléseket, ám 1949 márciusában a Szabad Nép egyik, hát mesterségesen kreált újságcikkére hivatkozva restaurálás címen elszállították egy szobortemetőbe, ugyanis a kommunista hatalom szerint sértette a tesőri román nemzet érzéseit, tehát ezt így tulajdonképpen diplomáciai nyomásra távolították el, és 1951-ben a talapzatát is elbontották. Bár a Szabadságtérről eltávolították a művet, nem semmisítették meg, egészen 1985-ig raktárban volt, amikor az amerikai nagykövetség zugligeti rezidenciájának az udvarán ismét felállították. És 1989-ben jött egy újabb lépés a szobor történetében. Az Egyesült Államok akkori elnöke, idősebb George Bush Magyarországra látogatott, és ennek kapcsán a szobor visszaállítását Mark Palmer, akkori amerikai nagykövet kezdeményezte a fővárosi tanácsnál 1988 őszén, tehát még mindig a rendszerváltás előtt vagyunk, de már azért nagyon a küszöbén.
1: És ez megtörtént? Visszaállították?
0: Megtörtént. Amilyen csendben távolították el 40 évvel korábban, ugyanolyan halkan helyezték vissza eredeti helyére a tábornok szobrát a budapesti amerikai nagykövetség épülete mellé. Finoman történt mindez, és a köztéri szobrok avatásánál szokásos hírverés és nagy ceremónia is elmaradt. Egyszerűen csak visszakerült a szobor.
1: Most hogy néz ki ez a szobor?
0: A szobor az eredeti alkotás, tehát ott áll nagyon határozottan a tábornok, mögötte, a háta mögött ez a bizonyos lovag pálca, és az előlapon van egy szöveg is, ami olvasható. Harry Hild Bántholc, a hőslelkű amerikai tábornok, az igazság nemes bajnok a dicső emlékére a hálás magyar nemzet 1919, vagy ugye ebben az évben történt az incidens, és alatta pedig egy idézetet találunk a tábornoktól, és ezt pedig idézem, csupán kormányom utasítását teljesítettem úgy, ahogyan azokat, mint az Egyesült Államok hadseregének tisztje és állampolgára értelmeztem. Ez magyarul és angolul is ott szerepel a talapzaton különben. És a talapzat hátoldalán pedig az adakozók és a szobor felállítóinak névsorát tüntették föl.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, 1046. Nem is tudom, hogy ilyen nagyon sokat mentünk-e már vissza az időben.
2: Mentünk már vissza szerintem, mikor Szent Istvánról beszéltünk, egyszer-kétszer, de nem sokszor valóban.
1: 980 évet röpülünk vissza az időben. Gellért püspök halála a témánk a mai napon.
2: Igen, nem szoktunk nagyon halálról beszélni, ezt igyekszünk mindig elkerülni. Azért hoztam mégis ezt a témát mára, mert Gellért püspöknek a halála gyakorlatilag a Gellérthegynek a nevében is ott van, és ez vesz minket körül. Arra gondoltam, hogy kicsit vegyük az ő életét végig, és nézzük meg, hogy került ő ide Magyarországra, és hol lelte végül halálát, mert hogy Gellért püspök, bár a neve magyarul hangzik, ő nem magyar volt.
1: Na hát akkor ismerjük meg, hol született.
2: Itáliai kereskedő család fiaként született Velencében, minden bizonnyal 977 körül, de ez nem biztos évszám, ugye akkoriban azért nem tudhatjuk ennyire pontosan, de szülei kiskorában már aggódni kezdtek érte, látszólag gyógyíthatatlan betegség gyötörte. San Giorgio Maggiore szigeten fekvő bencés kolostorba adták, hát ha a szerzetesek imái meggyógyítják, Isten szolgálatába ajánlották tehát őt. A kis Giorgio felépült, és tanulmányait a bencések között kezdte meg, nagyon tehetségesnek bizonyult, 25 évesen már előléptették, és 7 évig oktatott a bolognai kolostori iskolában, majd 1012-ben a velencei rendház apátja lett. Közben édesapját egy szentföldi zarándoklaton megölték az arabok, és a fiú ekkor 995-ben változtatta a nevét édesapja után Gerardusra, vagy magyarul Gellértre. Ezt követően nem sokkal édesanyja is meghalt, tehát nagyon fiatalon árva lett.
1: Hogyan folytatódott Gellért élete?
2: Lemondott minden örökségéről, és életét tényleg az imának és a tanulásnak szentelte, ám apátként sem találta meg élete célját, egyre inkább elhatalmasodott rajta az a régi vágya, hogy a Szentföldön terjessze a hitet, ezért 1015-ben hajóra szállt, ám egy vihar miatt végül a Szent András szigeten kényszerült vesztegelni, és itt ismerkedett meg Razina pannonhalmi apáttal. Ugye Pannonhalmán ekkor már állt a bencés kolostor. Razina rábeszélésére Gellért vonakodva vár, de hajlandó volt Szent István király udvarába ellátogatni, és onnan Magyarországon átvezető zarándok útvonalon tervezett eljutni céljához. A legenda szerint 1015. augusztusában jutott el Fehérvárra, és a királlyal augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén találkozott. Gellért prédikációja olyan hatást gyakorolt Istvánra, hogy rávette a szerzetest, maradjon Magyarországon, és ezzel együtt rábízta fia Imre herceg nevelését is. Gellért végül lemondott szentföldi terveiről, és végül 7 évig maradt a magyar király udvarában, közben Imre herceget tanította, és diplomáciai ügyekben is eljárt, a magyar király követeként például megfordult Franciaországban is. Amikor pedig Imre herceg betöltötte a 15. életévét, 1023-ban Gellért püspök Bakonybérre vonult vissza, hogy remeteként éljen, és ettől kezdve minden idejét imádsággal, elmélkedéssel és írással töltötte. Nem élvezhettem ugyanakkor sokáig a maga választotta elvonultságot, hiszen István király 1028-ban legyőzte Ajtonyt, az itteni egyház megszervezését pedig Gellértre bízta, aki hatalmas energiával látott neki a munkának, és nagyon szép eredményeket ért el, térítette az ottani magyarokat, hirdette az igét, gyógyításaival számos csodát is véghez vitt. Elmondhatjuk róla, hogy István király egyik legtehetségesebb hűsegítőtársa volt, és mindig számíthattak egymásra.
1: Mikor történt változás, újabb változás az életében?
2: Ugye azt tudjuk, hogy 1038-ban István király halála után szembe került István utódaival, tehát itt egy trón viszály kellős közepébe csöppent bele, és Gellért püspök mindeközben keményen harcolt a magyar egyház önállóságáért. Olyannyira, hogy a vataféle pogánylázadás kitörésekor 1046-ban Fehérvárról Vazul hazatérő fiai András és Béla elé indult. És itt a legenda szerint a pesti révhez útban Diósdon szállt meg, ahol megálmodta a halálát. Folytatta útját, ekkor már 56 éves az agg Gellért püspök, és elvesztette minden erejét, úgyhogy kocsin vitette magát, és a legenda szerint a révnél pogányok támadtak rájuk, kövekkel dobálták az úr szolgáit. Gellért a kereszt jelét vetette támadóira, majd térdre borulva arra kérte Istent, ne rója fel bűnükül, hiszen nem tudják, mit cselekszenek. Ennek ellenére, és ugye itt érünk ahhoz a történethez, amely oly sok formában visszaköszön hozzánk, a pogányok leráncigálták a kocsijáról, taligára tették, és a mélybe taszították az átkelő mellett magasodó Kelen hegyéről. Ez az a hegy, amit később aztán az itt halálát lelő püspökről neveztek Gellért hegynek, tehát ezért van nekünk egy Gellért hegyünk. Belvárosi plébánia templomként ismert templomban, ugye a pesti oldalon ott temették el, 7 évig itt nyugodott, ezek után testét hazavitték Csanádra, és hát tudjuk, hogy a Kelen hegyét pedig ma már Gellért hegyként ismerjük.
1: Akkor most már a Gellért hegynek a történetét is ismerhetjük, de van-e valami, ami a nevén kívül emlékeztet még rá?
2: A Gellért hegy oldalában az Erzsébet híd budai hídfőjénél látunk egy nagyon szép Gellért szobrot, illetve a Szent István bazilikában is van Gellértnek szobra, ott van a Gellért fürdő is, tehát azért sok mindenben emlékezhetünk Gellért püspökre.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most könnyű volt kiszámolni, hogy mennyit megyünk vissza az időben, 100 évet egészen pontosan, 1926. szeptember 25-ig. Mi történt ekkor?
2: Kereken 100 évvel ezelőtt született Forrai Katalin. Hát szeretném hinni, hogy nagyon sok kisgyerekes anyuka, kismama ismeri az ő nevét, óvodapedagógus, zenepedagógus ismeri a nevét. Én, mikor a gyerekeim kicsik voltak, nagyon sokat tanultam az ő könyveiből, mondókákat, énekeket, éjszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan. Fantasztikus örökséget hagyott maga után Forrai Katalin, róla fogunk ma beszélgetni.
1: Ő volt a magyar zenepedagógia kiemelkedő képviselője, a kisgyermekkori zenei nevelés meghatározó alak. És munkássága, ugye, ma is élő örökség. Kitől tanult ő?
2: Kodály Zoltánnak volt ő a tanítványa, több mint fél évszázadon át dolgozott azért, hogy a zene a kisgyermekek természetes élményévé váljon. És tényleg fantasztikusak azok az énekes könyvek, amikből a mai napig is tanulhatunk az ő pedagógiájának gyűjtésének köszönhetően.
1: Honnan indult az ő élete?
2: Debrecenben született Forrai Katalin, zenét szerető és művelő családba. Egy bérházban laktak, ahol persze tudjuk, hogy akkoriban nagyon sok gyerek volt, hangosak lehettek,
1: hangosak,
2: a lépcsőház,
1: igen.
2: Ugye az mindig visszaveri ezeket a hangokat, mindenki szitta őket, és Forrai Katalin volt az, aki kivitte a gyerekeket a szabadba, hetente egyszer, hát elképzelhetjük, hogy nagyon hálásak lehettek a szülők, hogy kivitte őket, és együtt énekeltek, itt is már megmutatkozott az ő hihetetlen fogékonysága a pedagógia irányába. 1947-ben szerzett ének szaktanítói diplomát a Zeneakadémián, és 1951-ben kórusvezetői tanári diplomával egészítette ezt ki. Tehát tanárként kezdte el a pályáját, aztán 1951-től a budapesti óvónőképző tanára, 52-től pedig foglalkozásokat tartott a Csobánc utcai óvodában, ezt Kodály Zoltán biztatására kezdte el. Az 50-es évek végén től már nemzetközi érdeklődést övezte az ő munkáját, a 60-as évektől pedig a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetében dolgozott, és egészen hosszú ideig, 1953-tól 88-ig vezetett a rádióban óvodások számára zenei műsorokat. Ez 35 év.
1: Elképesztő.
2: Az egy tényleg fantasztikus.
1: Azt gondolom, hogy nagyon nagy munkabírása volt.
2: Kivételes teherbírása volt, ez a rádióműsor is tényleg mutatja. Fáradhatatlanul énekelt, játszott velük közösen az óvodásokkal, ugyanakkor óvónőknek magas szintű mintát mutatott mindezzel, zenei feladatokat, dalcsokrokat dolgozott ki, és hát persze mindennek a célja az volt, hogy fejlessze a zenei hallást, ezt szórakoztasson, de ugye ezzel együtt edukáció is mindez, hiszen a zenén, a mesén, a versen keresztül a kisgyermek egészen picikortól kezdve hihetetlenül tud fejlődni. Megnéztem róla egy-két videót, ahogy igen. Készültem erre az adásra, és azt láttam, hogy egészen elképesztő, hogy idegen nyelvű, idegen környezetből jövő gyerekekkel is hihetetlenül tudott azonnal kapcsolatot teremteni.
1: A zenének köszönhetően.
2: A zenének köszönhetően. Uh-huh. A zenék, a mondókák megfogta a kezét, bevonta, és abban a pillanatban a gyerekek is teljesen elfeledkeztek arról, hogy nem ismerték ezt a hölgyet korábban, tehát tényleg a zene mindenkié. Kodály elvet vallotta magáénak. A zenei nevelés központjában az énekes játék, a dal és a mondóka gyűjtemény, és azt vallott, hogy mindennek az alapja a jól képzett pedagógus. A férje is különben hasonló területről jön, hiszen Vikár László népzenekutató volt Forrai Katalin férje. Elmondhatjuk róla, hogy a magyar zenepedagógia nagyköveteként járta a világot, és népszerűsítette a Kodály módszert, tényleg egész több kontinensen át, nagyon sokat utazott fáradhatatlanul. Nemzetközi konferencia termekben is hihetetlen szakértelemmel tudott felszólalni, de igazán jól a gyerekek között. Az óvodában, a bölcsődében érezte magát csillogó tekintetű, éneklő gyerekek között, és gyönyörűen énekelt. Tényleg olyan kristálytiszta hanggal, és annyira egyszerűen és tisztán tudott a gyermekekkel kapcsolódni, hogy az tényleg fantasztikus.
1: A mestere Kodály Zoltán volt, és egy idő után azt gondolom, hogy már neki is voltak tanítványai.
2: Igen, és nagyon sok díjat is nyert. Apácai díjas, ifjúsági díjas, Brunswick Teréz díjas, Kisárpád díjas pedagógus lett ő, megkapta a Budapestért díjat is, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is. Hitt abban, hogy a kisgyermekkorban kell szükségletté tenni az érzelmek énekléssel történő kifejezését, és hogy ekkor kell megízleltetni az együtt éneklés örömforrást jelentő élményét. 2004. decemberében halt meg, és 2008-ban Táplán-Szentkereszten múzeumot alapítottak az emlékére. Majd 2013 nyarán átadták az első nemzetközi Forrai Katalin díjat is Kecskeméten, a Kodály Intézetben, és ezt követően két évente kerül sor a díjazásra. Azt gondolom, hogy a hitvallását ma is érvényesnek érezhetjük, idéznék tőle, a zene, az ének a művészeti nevelés hatékony eszköze. Ezért lényeges, hogy megkapja méltó helyét a pedagógus képzésben, nem csak mint ismeretanyag, hanem mint a személyiségfejlesztés fontos területe, mert általa a gyerekek is boldogok, és az is, aki tanítja. Ez a Mester tanít című portréfilmből volt egy idézet.
1: Forrai Katalint a mai napig ünnepeljük, elismerjük és felnézünk rá, de van-e valami, ami őrzi az ő emlékét ezeken a tanításokon, illetve a könyveken kívül?
2: Egy nagyon szép kerek évforduló van, hiszen a 100 éves születési évfordulója van, és ennek alkalmából az ELTE tanító és óvónő képző intézete nemzetközi konferenciát tart a születésnapján. Megnézhetik az eredeti munkanaplóit, a foglalkozás vázlatait, feljegyzéseit, korabeli filmvetítésekre is sor kerül majd, illetve a legendás Csobánc utcai zeneóvoda értékes dokumentumait is megnézhetik, illetve a féltve őrzött vendégkönyvek titkaiba is bepillantást nyerhetnek. Forrai Katalin emlékét őrzi a 8. kerületben az a bizonyos legendás Csobánc utcai óvoda, ennek a falán van egy emléktábla, ezt most Mackóvár óvoda néven ismerjük.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-ig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Fontos, hogy a könyvek eljussanak mindenkihez. Erről írt a közösségi oldalán az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A szeptember 19-ei műsorban izgalmas zenei és kulturális témákkal, friss lemezzel, különleges koncertekkel és színházi élményekkel várom a hallgatókat. Az első órában Bene Róza csembaló művésszel, a Telemann féle Pimpinone BMC-beli előadásáról, Győri Noémi Fuvola művésszel pedig új Free Spirits című lemezéről beszélgetünk. A második órában pedig Berec Mihály zongora művész az édesapjával, Berec Andrással és a budapesti vonósokkal közös koncertjéről, Tekiréka színművész pedig a Momkult október 2-ai fotel koncertjéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglaló is folytatódik. Az első órában szó lesz arról, hogy 11 éves hegedűs nyerte a UNESCO nemzetközi versenyt, illetve a Csendes barát című filmet nevezi Magyarország az Oscar versenybe. A heti hír összefoglaló pedig a második órában is folytatódik. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját, illetve új musicalt mutat be a Dése-Geszti szerzőpáros a Víg Színházban. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül Bene Róza, junior primadíjas csembaló művész lesz a vendégem. 300 évvel a bemutató után is meglepően friss és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható. A három részes zenés történet egy különös házasság történetén keresztül mutatja meg a hatalmi játszmákat, a férfi és női szerepek változását, miközben tele van humorral és iróniával. Ezzel várom Önöket a folytatásban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bene Róza, a junior témadíjas csemballó művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: 300 évvel a bemutatója után is meglepően friss, és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható, és ennek a koncertnek te, az előadásnak a zenei vezetője vagy, és a csemballistája is. Historikus előadásmód elkötelezett képviselője vagy, 3 évszázad billentyűs zenéjével foglalkozol, és több régi zenei együttesben is rendszeresen közreműködsz. Így a munkásságodban én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Telemann zenéje mennyire van jelen.
2: Telemann igazából már nyilván amióta barokkzenével foglalkozom, tehát egész fiatal korom óta közel áll hozzám, és alapvetően mindig azt éreztem nála, hogy egy elképesztően nagy mester. Ugye sokan tanulják, hogy a legnagyobb életművel rendelkező barokkmester, és ez így is van, és valahogy Bach mellett ez valami egészen elképesztően különleges jelenség, hogy milyen figyelmet irányít magára Telemann, hiszen legalább akkora mester, mint Johann Sebastian Bach. Nagyon jól érzem magam egyébként a némes stílusban, és mindig nagy kedvel foglalkozom, mind a kis apparátusra írt műveivel, mint pedig a nagyobb apparátusra írt műveivel, amiben ugye zenekari szerepet tölthetek be a csembaló mellett. Alapvetően a felkéréseknek köszönhetem azt, amikor Telemannal foglalkozom, hiszen már azért egy jó ideje a szabadúszó művészi éveimet töltöm, illetve itt tanítói állásokban is dolgozom. Viszont alapvetően ez a Pimpinone Commedia dell'arte, szóval ez a vígopera, ez úgy talált meg, hogy a műnek tavaly volt a 300. évfordulója, és azért kiválóan aktuális, hogy bemutassuk, és újra elővegyük, és egy kicsit így rátekintsünk erre a műfajra is, akár hogy Commedia dell'arte, illetve hogy rekonstruáljuk historikusan ezt a nagyon szórakoztató és frappáns művet.
1: Ez a mű ugye eredetileg egy opera közjátékaként született, és később önálló sikerdarab lett. Mi lehet szerinted, vagy mi lehetett az oka annak, hogy ez a rövid komikus mű ennyire önálló életre tudott kelni, és mitől működik ma jól a színpadon?
2: Igen, ezek a valódi izgalmas kérdések, hiszen ugye a korban ez a vígopera, ez tulajdonképpen egy nagy opera szüneteiben kapott helyet. Tehát úgy hangzott el a 3 intermezzo, ugye intermezzónak nevezi a felvonásokat itt a Telemann, hogy egy nagy operának a felvonásai közti szünetekben természetesen más zenekar és más énekesek, mint akik a nagy operában játszottak, de ők mutatták be a hamburgi közönségnek ezt a darabot. És azt hiszem, hogy a következő évszázadokban már az idő előre haladtával valahogy a klasszikus zenei közönség az elszokott attól, hogy több művet úgymond paralel hallgasson. Valahogy az időkezelésünk és az életvitelünk is változott annyit, azt kell mondjam, hogy több órás előadásokra, ugye például a magyar közönség az alapvetően a Wagner napokra megy el.
1: Igen.
2: Azt kell mondjam, hogy most már egy ilyen 70 perces mű az igenis önállóként is értelmezhető, valamint ugye ez a kíváncsiság is, ez az analitikus megközelítés, ami a modern embert jellemzi, a modern közönséget jellemzi, az abszolút teret ad annak, hogy közelebbről szemügyre vegyünk egy ilyen kis Commedia dell'artét, ami igazából a korban csak úgymond a szórakoztatás második darabja volt egy adott alkalmon.
1: A szórakoztatás, én azt gondolom, hogy azért egy élethelyzetet jelenített meg, amibe el lehetett nagyolni, túlozni dolgokat, és akár magukra is ismerhettek az emberek. Úgyhogy egy picit mesélj arról, hogy miről szól ez a darab, és utána persze arról is, hogy ez zenei szempontból hogyan jelenik meg.
2: Igen, alapvetően megkülönítése az, hogy a barokk zenében ugye mindenképpen valamennyire archetípusok alapján gondolkodtak a szerzők, és mindenképpen bizonyos temperamentumokat, bizonyos emberi karaktereket túloztak el, bontottak ki egy-egy valódi szereplőnek a jellemének az ábrázolásakor. És ez épp úgy van a komoly operába, mint a vígoperába, viszont most ugye a Pimpinone esetében mindkét karakter ugye rendkívül komikus, és egy ilyen feltörekvő, nagyon-nagyon ambíciózus kis hölgyemény a női szereplő, ugye Vespetta, akinek egyébként a nevében el is van rejtve a darázs olasz kifejezés, vagyis hát ugye maga a kis méhecske, aki nagyon szorgos, és közben bármikor meg tudja csípni az embert, tehát egy igen temperamentumos karakter, és Tim Pinone pedig egyébként a cselekmény végére már abszolút egy ilyen megengedő és a harcait feladó papucs férjé válik. Úgyhogy ez itt a konklúzió, amit azért az opera kezdetétől fogva lehet sejteni. De tulajdonképpen így aktualizálódik a mű, hogy ezek a túlzó karikatúrák, ezek a mai ember szem előtt sem tűnnek idegennek, illetve azok az emberi problémák, amikkel ezek a szereplők küzdöttek, akár kapcsolati, akár egzisztenciális szinten, azok ugye előbb-utóbb valamilyen módon mindannyiunkat utolérnek, hiszen itt a földi életnek általában ezek a mozgatórugói.
1: Zenei szempontból hogy írta meg Telemann? Mi az, amit mondjuk akár a hangszerekre osztott, vagy az énekesekre?
2: Alapvetően úgy van, hogy mi ezt egy 8 fős zenekarral jelenítjük meg, így játsszuk el. A szólamok azok alapvetően dúsíthatóak volnának, tehát lehetne több játékos, akik egy szólamot játszanak, de mi most ezt itt abszolút a lehető úgymond személyesebb, és leginkább az opera helyszínéhez is illően egy ilyen otthonosabb közegre próbáltuk meg rávetíteni, ezért csak 8-an játszunk benne. Azt lehet mondani, hogy azért a hangfajoknak megfelelően gyakran ő játszik Telemann azzal, hogy a magasabb szólamokat, illetve a mélyebb szólamokat külön bontva ugyanúgy egy dialógus jelenik meg, mint ahogy Tim Pinone is vesztett a dialógusra, van végig jelen tulajdonképpen az egész operában, ugyanúgy ezt a hangszerek is természetesen tükrözik.
1: Ki lesz Vespetta és Tim Pinone, illetve itt kellett-e számukra segítség a barokk gesztikában, vagy ők tökéletesen tudják, hogy milyen ez?
2: Hogyne, tulajdonképpen úgy van, hogy zenei rendezés mellett, amit én végzek, a színpadmester az Sigrid Thoft, aki egy belga származású, fantasztikus barokk gesztika professzor, és kórhű barokk rendezéssel foglalkozik. A szólistáink pedig Lökösházi Mária és Neubauer Lóránc lesznek. Neubauer Lóráncnak már nem új a gesztika tudománya. Ha jól tudom, ő is 3-4 éve dolgozik a Gamba produkcióval, és ebből kifolyólag Sigriddel is, illetve azt hiszem, hogy korábban is voltak már barokk gesztikával kapcsolatos produkciói. Lökösházi Mária azonban teljesen úgymond barokk szopán énekesként, de gesztika tudás nélkül közelít a próba folyamathoz, viszont ez már megbizonyosodott, hogy a Sigridnek a fantasztikus rálátása és instrukciói és a Mária fogékonysága az nagyon nagyszerűen ötvöződik, és ez a zenei nyelv, ami tulajdonképpen a barokk mozdulatművészet, lehet így mondani, ez a megfelelő szinten nagyon mélyen és nagyon frappánsan elsajátítható egy ilyen próba folyamatban.
1: Tehát Georg Philipp Telemann Tim Pinone című komikus intermezzója szeptember 26-án lesz hallható a Budapest Music Center koncerttermében, és ez a Gamba produkció előadásában valósul meg, de hogyha én jól tudom, akkor itt az intermezzó részei között más is el fog hangozni.
2: Igen, ha már Telemann 3 felvonásra tagolta ezt a kis komédiáját, akkor mi is megragadtuk arra a lehetőséget, hogy bizonyos nem vokális, tehát az énekeseket nem igénybe vevő zenekari tételek is elhangozhassanak a felvonások között. És ezért, mivel alapvetően vonós zenekar vagyunk, ezért olyan zenekari tételeket választottam, amelyek nem igényelnek fúvós hangszereket, holott egyébként érdekességképpen el lehet mondani, hogy a korabeli bemutatóban tobolyák is rendelkezésre álltak, illetve azt hiszem, hogy fagott, viszont most a mi apparátusunkra formálva én inkább a hangnemi egyezésre koncentráltam, és olyan zenekari szintet választottam, amik hangnemben és karakterben megfelelően felvezetik a következő felvonást, és ez egyébként nagyon frappáns módon lehetőséget is biztosít az énekeseknek, valamint Sigrid kreatív ötleteinek is, hogy már éneklés nélkül, de mégis színpadi jelenléttel egy kicsit előkészítsék a cselekményt a felvonások elején.
1: Tehát szeptember 26-a a BMC koncertterme, Telemann, Tim Pinone, avagy az Egyenlőtlen házasság koncerten vehetnek részt, és én kívánom is, hogy telt ház legyen ezen az előadáson és a koncerten, és hogy azért legyen még utána lehetőség ezt játszani, mert azt gondolom az, amikor egyszer egy ilyen nagy dolog elkészül, nagyon jó, ha van ennek folytatása, ugye?
2: Igen, mi is nagyon reméljük, hogy a Gamba produkció önálló helyszínén is majd tudjuk játszani ezt a művet, illetve ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat.
1: És nézzük azt, hogy mi minden fog még veled történni, hiszen most szeptember végén akkor ez megtörténik, ez is egy óriási dolog, de hát október közepén is lesz egy olyan dolog, ami szerintem nagy elfoglaltságot ad neked.
2: Igen, október közepén fogom megcsinálni a Zeneakadémián a doktori hangversenyemet, ami egy több éves megelőző kutatásnak a művészi lezárása, hiszen ugye ehhez társul egy dolgozat, de maga az eredménye és az interpretációs munka az ebben a koncertben fog majd összpontosulni. Nagyon várom. Itt székesfehérvári kolléganőmmel, Licsi Zsuzsannával és az ő Fiori Muzikáli nevezetű Kurúja együttesével fogunk majd fellépni, valamint a férjem kamarakórusával, ami a Paxet Bónusz kamarakórus és Kisboldi zárvezényi.
1: Mi volt a témád?
2: A disszertációm az a korabarok angol dalvariációkkal foglalkozik, és alapvetően szerettem volna mind a billentyűs, mind pedig a vokális és a korra jellemző konzort muzsikát valamilyen módon reprezentálni ezen a koncerten.
1: Én kívánom, hogy ez is teltház előtt zajlódjon, és utána nagyon boldog legyél, hogy ezen is túl vagy. És aztán, ha bármilyen más koncerted lesz, én azt kívánom, hogy teljesüljön minden úgy, ahogy csak szeretnéd és kitalálsz. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Bene Róza, junior prímadíjas csemballó művészt hallhatták. A Telemann Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság című előadás zenei vezetője és csembalistája.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit. A fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte. Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, a Cukordíjat, emellett két elismerésben részesült, a Vád Emelés című német bűnügyi történet, a közönségdíjat pedig a Mami Blue nyerte Fűr Anikó és Vilmáni Bennett főszereplésével. És új musicalt mutat be a Dézs-Geszti szerzőpáros a Vix Színházban. Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot Dézs László és Geszti Péter alkotótársaikkal. A Petőfit Horváth Csaba rendezésében 2027 őszén mutatják be a Vix Színházban. A szabadtéri ősbemutató 2027. július 9-én lesz a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az új műfajokon átívelő nagy formátumú zenész színdarab Petőfi Sándor egyszerre mindenki által ismert és senki által nem ismert életét dolgozza fel drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel. És a Cyrano de Bergerac és a Zomer Rice kapta a legjobb előadás díjat a Szemle Pluszon. Teltházzal, szakmai sikerekkel és számos elismeréssel zárult a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozata. A 12 versenyelőadás között vidéki, határon túli, budapesti és független alkotók munkái egyaránt helyet kaptak. A legjobb előadás díját a budaörsi

Novit Színház Cyrano de Bergerac című produkciója kapta, a Kristály Színtér kamara programjában pedig a Vígszínház Sommerreise dalciklus Radnai Csillával című előadását találta a legjobbnak a zsűri. A legjobb férfi főszereplő díját Böröndi Bence vehette át, míg a női főszereplők közül Radnai Csilla bizonyult a legjobbnak az Öltöny című jazz operában nyújtott alakításával. Természetesen gratulálunk minden díjazottnak, és amivel folytatjuk, Pellett Sebestyén és Zsonics Ildikó is ott van a Liszt verseny középdöntőjében. Lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora verseny elődöntője. A Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló nemzetközi megmérettetésen a zsűri döntése alapján kialakult a középdöntő 7 fős mezőnye. A szakmai zsűri döntése alapján Magyarországról Pellett Sebestyén és Zsonics Ildikó lépett színpadra a szeptember 17-i középdöntőben a Kodály Központban. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora verseny kiemelkedő pénzdíjazással ismeri el a legjobbak teljesítményét. A verseny első helyezettje 35 000 euró, a második helyezett 18 000 euró, míg a harmadik helyezett 9 000 euró pénzdíjban részesül. És Szabó Kimmel Tamás főszereplésével készül film Vámbéri Ármínról. Már javában forog a Vámbéri Ármín és Iszák Molla története című fikciós dokumentumfilm, amelyben a világhírű keletkutató nyelvész etnográfus Vámbéri Ármín és a vele Magyarországra érkező üzbék hittudós Iszák Ibrahim életre szóló barátsága elevenedik meg. A magyar üzbék koprodukcióban Szabó Kimmel Tamás alakítja az egyik főszerepet. A tévéfilmet jövőre láthatja majd a közönség. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de természetesen érkezik még egy izgalmas interjú. Berecz Mihály, junior primadíja zongora művész lesz a vendégem. Különleges koncerttel folytatódik a budapesti vonósok Alma és Fája sorozata. Szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berecz Mihály zongora művész és édesapja, Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a budapesti vonósokkal. Az est középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora verseny áll. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Mihály junior prima díja zongora művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm, Nóra, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy koncertre hívjuk meg természetesen a hallgatókat. Különleges koncerttel folytatódik a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozata. Szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berecz Mihály zongora művész és édesapja Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a Budapesti Vonósokkal. Az este középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora verseny áll. De mindjárt beszélgetünk konkrétan koncert a programjáról is. Ugye érdekes, hogy voltatok már többször színpadon együtt, egy ilyen közös koncert azért nem meglepő a ti életetekben, de már pontosan ismeritek egymás művészi világát is, és azt is, hogy hogyan működtök együtt a színpadon. És miben lesz más ez a koncert?
2: Én édesapám mesélyén nőttem föl, és hát nagyon korán, én 3 évesen már együtt álltunk a színpadon, akkor ütőgardonoztam a Petőfi Sándor csarnokban. Én úgy gondolom, nekem az egyik legszebb dicséret, ezt párszor kaptam közönségtől, amikor azt mondták nekem, hogy én is mesélek a zongorajátékommal. Úgyhogy az ő meséből, ő beszédjéből és énekéből rengeteget tanulok, inspirálódok, és hát már az is sok szép emlékem van, ahogy valamit játszok Bartókot, ő pedig ott ül velem szembe a színpadon, és hát az, hogy is mondjam, engem is visszarepít gyermekkoromban. És ahogy elmondtad, mi általában más formációban, általában Bartók és a népzenek köré építjük fel a közös műsorainkat, és sokszor bátyám István is táncol, vagy öcsém énekel, és most pedig ez számunkra is új, hogy a Budapesti Vonósokkal készülve Haydn lesz a középpontban.
1: Elkezdtétek már a közös próbát, vagy te próbálsz azért most jó ideje, hiszen azért Haydnnek a G-dur és az F-dur zongora versenye nem a legkönnyebb, ugye?
2: Nem, és hát Haydn erről mindig kihívás, tehát számomra az egyik legkedvesebb zeneszerző. Azt azért róla el kell mondani, hogy nyilván nagy tudású billentyűs játékos volt, viszont nem volt igazán virtuóz, tehát Mozarthoz és Beethovenhez képest. Ő neki hát eleve nem írt annyi zongoraversenyt, és más funkciójúak ezek a zongoraversenyek, de maguk a hangszerek is, nem tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy csembalóra, fortepianóra írottak, nem egészen egyértelmű, egyébként valószínűleg inkább csembalóra írottak ezek a művek, és nincsenek benne fúvósok, ezek vonós kíséretes művek, lehet, hogy picit ez is az oka, hogy ma ritkán szólalnak meg ezek a művek, ritkán van szerencsé az embernek olyan kiváló együttessel, vonós együttessel egy színpadon állni, mint a Budapesti Vonósok. Ugye ezért is nagyon várom, még nem volt szerencsém velük próbálni, azt majd a koncert előtt. Hát egyedül én már nagyban gyakorlom, a G-durt játszottam egyszer, de ott most fogom először, úgyhogy nagyon várom.
1: És édesapáttal a közös próba, vagy azt már átbeszéltétek, hogy fog történni?
2: Nem, hát amit őről tudni kell, hogy ő mindent megtervez előre, de aztán a színpadon nagyon sokszor egészen más történik. Ez sokszor mi is megtapasztaltuk, amikor fölépítettünk egy műsort, aztán ő valamit megérzett, aztán az egész műsor sorrendje megfordult, úgyhogy résen kell lenni. Most nála az alap nagyon sokat foglalkozik zenefilozófiával, meg a zene eredetéről, ezzel kapcsolatos mesékkel, történetekkel is fog többek között készülni, de hogy még mi lesz, az teljesen meglepetés számomra is, az is lehet, hogy számára is. Úgyhogy ki fogja egészíteni, úgy gondolom, a mi zenénket, és talán válaszolni is fog rá. Egy ilyen különös párbeszéd fog köztünk kialakulni.
1: Szeptember 27-én lesz a Budapest Music Center koncerttermében a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozatának, tehát a koncertje. És ugye említetted, Haydn nem lehetett tudni, hogy mire írta pontosan, úgyhogy most szerintem az meg egy izgalmas és érdekes kérdés, hogy te milyen hangszert választottál erre az estére, mint fogsz játszani?
2: Modern hangszeren fogom játszani, Steinway-en. Játszottam természetesen korabeli hangszereken is Haydn zongora versenyt, főleg a D-durt. Én úgy gondolom, hogy hát igazából bármi, és abban a korban is, amilyen hangszer elérhető volt, azon szólaltak meg ezek a művek. Haydn ezért is nem írta oda kifejezetten, hogy milyen hangszerre kéri ezeket a műveket. Úgyhogy egy modern zongorán fog megszólalni, természetesen alkalmazkodni kell, hiszen nem lehet ugyanúgy hozzáállni, mint egy Bartók műhöz, de szerencsére ez a több évnyi múlt, nekem is a korabeli hangszerekkel való ismerkedésbe, ez azért valamilyen szint kifejezetten inspirációt nyújt, hogy hogy kell akár egy más modern hangszeren is megszólaltatni egy ilyen művet.
1: A budapesti vonósokkal volt-e már lehetőséged játszani, illetve most ezen a koncerten mi fog még elhangozni?
2: Volt szerencsém velük játszani, és az egyik legkedvesebb élményem volt egy lelkes, fiatalos, örömteli csapat, akik szenvedélyesek a zenében, és hát Pilc János fantasztikus kamarazenész, aki hát egyrészt egyik jó barátom a Keller Andrással együtt a Keller Quartetbe beutazta az egész világot, és fantasztikus felvételeket készítettek. Úgyhogy velük öröm a közös munka, velük kísérletezni is lehet, újakat is felfedezni, úgyhogy igazi kamarazene lesz, és alig várom, hogy halljam a koncert többi részét, amit ők fognak játszani, a kiséjzenét, mi egy nagyon jól ismert mű, viszont az ő előadásukban biztos vagyok benne, hogy új köntösbe fog öltözni, illetve Veres Sándor négy erdei táncát, aki Bartók és Ligeti között helyezkedik el, talán így stílusban. Sajnos nem játszak eleget a műveit, úgyhogy nagyon várom, hogy az ő zenéjét is, mert eddig bármit hallottam tőle, az különös eredetinek hatott, úgyhogy biztos nagyszerű lesz az is.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy ugye azt is olvashattuk, hogy az nagyon ritka, ha egy szólista egyetlen estén két versenyművet is megszólaltat, viszont most ugye ez fog megtörténni. De miért olyan ritka? Mi az oka ennek?
2: Talán időben is. Általában a zenekaroknak, amikor bejelentés koncertjük van, mindig megszólal egy nagy mű a második részben, és ezért ritkán van lehetőség arra, hogy két versenyművet is eljátszunk. Ezek a versenyművek rövidek egyébként, tehát 20 percnél egyik se több, és szerintem nagyszerű meghallgatni az egyik egy picit korábbi, másik későbbi. Nyilván felépítésben hasonlítanak, de a G-dur én úgy gondolom, hogy egy merészebb versenymű, és abban pedig már ezek a magyarosabb elemek, ami a D-dur, a híres versenyműbe, ugye egyértelmű ott ez a magyaros ungaréze finále, de ennek a G-durnak is a harmadik tételben is hallunk egyfajta magyar cigányzene inspirációt, úgyhogy örülök, hogy mind a kettő mű most így egymás mellett megszólaltat. Tehát úgy gondolom, hogy a közönségnek is érdekes lett, de nekem is ugyan nagy élmény így ezt a két művet összehasonlítani, meg így ismerni jobban.
1: A hallgatók pedig nézők kiavanzsálódhatnak és meghallgathatják ezt a koncertet, hogyha ellátogatnak szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermébe, hiszen különleges koncerttel folytatódik a budapesti vonósok Alma és Fája sorozata, Berecz András és Berecz Mihály közös koncertjére kerül sor a budapesti vonósokkal, és ezután neked mi minden fog még történni? Mennyire lesz nyugodt, laza a következő pár hónapod?
2: Következő pár hónap tapasztalatom alapján sose nyugodt és laza.
1: Igen, szeptember kicsit időzőjelbe kérdeztem.
2: Igen, mindig sűrű, de hát én azt nagyon élvezem, most egyébként Debrecenben vagyunk, és a Karfantáziát próbálom a Kodály Filharmóniával. Először játszom ezt a művet, akkor a Goldberg variációk vár rám, még most szeptemberben, októberben, ezt többször lesz alkalom eljátszani, most Ausztriában fogom játszani, de játszom Angliában is, Svájcban is, és végül a Zeneakadémia nagy termében, október 28-án, amit szintén nagyon várok, illetve egy különös mű, Hindemith Vier Temperamente című balettjébe fogok játszani, Toulouse-ban, ez pedig egy zongora verseny tulajdonképpen, zongorára és vonózenekarra írott mű, de balettal. Úgyhogy még sose játszottam balettal, úgyhogy ezt nagyon várom, és Toulouse meg egy fantasztikus város, úgyhogy két hétig ott leszek.
1: Ez nagyon izgalmas lesz.
2: Főleg ezek várnak.
1: A budapesti vonósok koncertjével kapcsolatosan minden információt megtalálnak a budapestivonósok.hu oldalon, ha pedig arra kíváncsiak, hogy téged hol láthatnak, hallhatnak, akkor pedig a mihályberec.com oldalt ajánlom, és kívánom, hogy mindegyik koncerttel ház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Berecz Mihály junior primadíja zongoraművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket, az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Erős széllel hideg front érkezik, a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon, erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom-nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony-Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet,

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Harmadik Kallixtus pápa 1456. június 29-én elrendelte az Európát fenyegető oszmán hódítók legyőzéséért és a keresztény seregek győzelméért a déli harangozást és imádkozást. Történelmi véletlen, hogy a pápai bulla és Hunyadi János július 22-én kivívott nándorfehérvári győzelmének híre szinte egyszerre jutott el Budára és Bécsbe. Ennek tudható be, hogy az ima bullában elrendelt déli harangozás, illetve a nándorfehérvári diadal örömhírét követő ünnepi harangozás összekapcsolódott a köztudatban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.